0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit, a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón azt mondta, hogy olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogy hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogy hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, amelyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják. A kormány azt szeretné, ha az iskola a kreativitás tere lenne diáknak, tanárnak egyaránt, ahol a nyugodt fejlődés biztosított, ahol a diákok megtalálják az őket érdeklő területeket, azokat a foglalkozásokat, amelyekben örömüket lelik, tette hozzá a miniszter. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója. Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó kisköre felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. A nemzetközi utasok közel 2/3 már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első 7 hónapjában több mint 780 000 vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott. A jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Hozzáfűzte, egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya már a 35% közelébe csökkent. Azt is közölte, az utasok egyszerűen, gyorsan, sorbanállás nélkül szeretnék intézni az utazásukat. Szerinte a társaságnak is erre kell tovább mennie. És fontos lépés volt, hogy júniusban a nemzetközi jegyvásárlást is beköltöztették a MÁV Plus alkalmazásba. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szombaton tartotta a szlovákiai magyar iskolák 26. országos tanévnyitó ünnepségét Bodrog szerdahelyen, a Szent Mihály görög katolikus templomban. Az újszó.com tudósításából kiderül, Fekete Irén a szövetség elnöke beszédében arról szólt, hogy szerinte az intézmények 71%-a sodródik a szakadék szélére. Mint fogalmazott, a statisztikai oszlopok mögött a szervezetük családokat, jövőről álmodó gyermekeket, fáradtságos munkát végző pedagógusokat és iskoláikat féltő közösségeket lát. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.

0: Bubi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life. Reticule. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Reticule. Szerdán 16 órától.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: A Hobby

0: tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Kinyílt az ajtó, belépett a múzsa, homlokon csókolt, és a fülembe súgta. Töltség!

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Ettől lesz
1: duplán jó. Gyere fel, táncolj mi!
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. Több épület kigyulladt Szegeden a rendezőpályaudvar közelében a téli kikötő útnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Frisch kutatásából, amelynek részleteit az MTI-vel közölték. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pont 58% nagyjából ismeri az NVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5%-uk pedig még azt sem. A TISZA szavazók 84%-a tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az NVVH, még a Fidesz szavazói körében ez az arány 63%, a Mi Hazánkra szavazók körében 61%, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55%. A European szerint a lakosság többsége 57%, nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez. Párkányi Rapp Péter kossuthdíjas szobrászművész elbontotta Kolodkó Mihály gerilla szobrász legújabb mini alkotását. A vitatott kis targoncás szobor Párkányi egyik legismertebb és legtöbbet vitatott monumentális alkotásán, a budapesti Szabadságtéren álló, a német megszállás áldozatainak emlékművén jelent meg. Párkányi elmondása szerint a gerilla szobor eltávolítását egy hosszas, mindegy 14 perces telefonbeszélgetés előzte meg, maga Kolodkó Mihály és közte. Állítása szerint ebben a diskurzusban kifejezetten tisztázták a jogi kereteket és megállapodtak abban, hogy Párkányi maga fogja lefejteni a miniszobrot a nagyszabású emlékműről. A kossuthdíjas művészt azonban mélyen felháborította, hogy Kolodkó ezt követően a közösségi oldalán úgy tálalta az esetet a követőinek, mintha egyszerű lopás történt volna, teljesen elhallgatva a közös egyességet. Interaktív hangos kalauzzal gazdagodott a Nógrádi Vár turisztikai kínálata. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány egy hiánypótló fejlesztéssel teszi élvezetesebbé a történelmi emlékhely bejárását. Kovács Viktor, a civil szervezet egyik tagja a Megafonnak elmondta, a korábbi tájékoztató táblák után egy interaktív élményt szerettek volna nyújtani a látogatóknak. Az új Audio Guide 12 állomáson keresztül kíséri végig a turistákat, a várparkolótól kezdve egészen a várhegy tetejéig. A rendszer az alapítvány egyik tagja, Paulinyi Zoltán fejlesztése, így a teljes projektet házon belül sikerült megvalósítani. A hangos kalauz nem csak az építmény történetét és egykori kinézetét mutatja be a mai ismeretek alapján, hanem arra a kérdésre is választ ad, hogy miért csak a jelenleg látható romok maradtak fenn az utókor számára. Több épület kigyulladt Szegeden a rendezőpályaudvar közelében a téli kikötő útnál, közölte a katasztrófavédelem hétfőn délután honlapján. A közlemény szerint egy könnyű szerkezetes épület teljes terjedelmében égett, a tűz pedig átterjedt több hétvégi házra. Mint írták, a város hivatásos tűzoltói 3 gépjármű fecskendővel és vízszállítóval vonultak a helyszínre, a rajok vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották a lángokat. Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője közölte, személyi sérülésről nem tudnak. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal, csütörtökön 8-tól.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
1: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Hello, Csáli vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
1: Nincs szó, nincs jel,

0: Kamu reklám.
1: Halló, tessék!
2: Halló! Ez a 3-3-3-3-3-3-3?
1: Igen.
2: Jó, akkor hívja a mentőket, mert beszorult az ujjam.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Sikerült hazahozni minden európai uniós forrást. Eddig Magyar Péter ekkora hibát nem követett el, írta a közösségi oldalán Márki-Zay Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Sikerült hazahozni minden európai uniós forrást, de most kezdődik még a munka, java, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán, ahol a legfontosabb várható fejlesztéseket is megjelölte. Vitézi Dávid a várható fejlesztésekre kitérve hangsúlyozta, a hazahozott forrásokat a leghatékonyabban, a legátláthatóbb módon végig kell vinni, hogy a végén ne csak a megszerzett forrásoknak, hanem a megvalósított fejlesztéseknek is örülni lehessen. Kiemelte, az uniós források felhasználásával úgy lehet fejlesztésekre költeni, hogy nem kell elvenni sehonnan. Négy nagy területet kiemelve jelezte, hogy a Baross Gábor tervvel megállítják a vasúti közlekedés leszakadását, a korábbi évek vasútrombolása helyett a vasútfejlesztésre állnak át. Eddig Magyar Péter ekkora hibát nem követett el, soha nem ment ennyire szembe a választói akarattal, írta a közösségi oldalán Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, Unger Anna megválasztásáról a vagyonvisszaszerzési hivatal élére. A 24.hu szemléje szerint a 2022-es ellenzék miniszterelnök jelöltje úgy vélekedik, éppen most szaladt ki a Tisza a kormány alól. Azt írta, akármerre megy, Unger Anna megválasztását a választók az elszámoltatás elárulásának tekintik. A Facebook Tisza csoportból nem az elégedetlenek, hanem a parlamenti képviselő távozik. Bódis Krisztina magyarázkodó posztján a dühös hangulat jel van többségben. A sajtó egységesen száll szembe a döntéssel. Eddig a Tiszán támogató humorista is csalódásról készít videót, és a napokban megtartott belvárosi rendezvényükön is kivétel nélkül mindenki fel van háborodva. A letartóztatására irányuló ügyészi indítványtól eltérően bűnügyi felügyeletét rendelte el a bíróság annak a férfinak, aki a gyanú szerint halálos közúti balesetet okozott augusztus 11-én Siófokon. Tájékoztatta a Somogy megyei főügyészség az MTI-t. Felidézték, a férfi aznap délután személygépkocsijával a megengedett sebességet lényegesen túllépve közlekedett a balatonparti városban, és elütötte az elektromos kerékpárral szabályosan haladó sértettet, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe. Kitértek rá, hogy a kaposvári járási ügyészség a nyomozóhatóság előterjesztése alapján a szökés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyeire figyelemmel indítványozta a gyanúsított autóvezető letartóztatását. A katasztrófák utáni kutatómentő feladatok támogatására alkalmas csótány kiborgokat fejlesztenek ausztrál tudósok, írja a hvg.hu. A szakemberek szerint életmentő gyógyszereket lehetne eljuttatni a csapdába esett túlélőkhöz az irányított rovarokkal, melyeket apró injekciós eszközökkel és kamerákkal szerelnek fel. A kutatók reményei szerint javulhat a földrengések és épületomlások áldozatainak túlélési esélye, mert ezek a csótányok képesek alapvető orvosi segítséget vinni a törmelék alá szorult embereknek, mielőtt a mentők elérnének hozzájuk. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Műsorajánló.
3: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást.
2: Jó szórakozást.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció. Illés. Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
7: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Jó reggelt!
1: Nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Kerékpáros üldözés volt Bátony terenyén egy rablás után. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országai közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyhez hasonlóan működött 2016 és 20 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslata a parlament honlapján olvasható. A törvényjavaslat célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy idős férfit, majd kerékpáron menekült el Bátony terenyén egy nő, akit ezután szintén kerékpáron üldözött egy szemtanú. A 31 éves elkövetőt őrizetbe vette a rendőrség, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor azt mondta, a nő még augusztus 25-én rabolt ki egy idős, beteg, mankóval közlekedő férfit Bátony terenye Kisterenyei város részében. A támadó a fejére kapucnit húzott és kerékpárral áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan a járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 ezer forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátony-Terenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövetőt, és elfogták. Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
5: Sára vagyok, üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában. Kezdjük reggeli műsorunkat. Ma szeptember 2-a szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. A fővárosban 20,2 fokot mutatnak a hőmérők. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Műsorajánló.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
3: műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Szeptember második napján köszöntjük Dorina, valamint Rebeka nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A Dorina a Dorottya becézéséből önállósult. Szeptember másodikán kívül ünnepelnek még a Dorinák február 6-án is. Becézése ennek a névnek Dori, Dorika, Dorka, Rina, Rinácska, jeles viselői, Galambos Dorina énekesnő, Csifó Dorina színész, énekesnő, valamint ön, kedves Dorina. Szintén ezen a napon köszöntjük Rebeka nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A héber eredetű név a Biblia szerint Izsák felesége, Ézsaúnak és Jákobnak anyja, jelentése pedig igéző, megbabonázó, megkötözött vagy jól táplált. Szeptember 2-án kívül ünnepelnek még március 9-én is a Rebekák. Becézése ennek a névnek Rebi, Rebike, Rebus, Rebuska, Repcsi, Réci és Récike, jeles viselői pedig Rebecca Bakken, norvég jazz énekesnő, valamint ön, kedves Rebeka. Ezen a napon köszöntjük még Apsa, Apsolon, Apollinár, Axel, Bogdán, Csépán, Doren, Dorinka, Ella, Elli, Felda, Fodor, Fédra, Inka, István, Kallista, Kasszandra, Margit, Renátus, Renátó, René, Stefán, Ted, Teodor, Teodóra, Teó, valamint Töhötöm nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbyradio.hu.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, szeptember 2-án üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1031-jel kezdünk, szeptember 2-án meghalt Imre Herceg, első Szent István fia vadászat közben. Az ország így trónörökös nélkül maradt. Folytassuk a 17. század közepével, 1652. szeptember 2-án meghalt Giuseppe de Ribera, spanyol festő. Pontosan 200 évet ugrunk előre, 1852. szeptember 2-án született Paul Bourget, francia költő, író, esszéista és akadémikus. Folytassuk 1858-al, szeptember 2-án megszületett Fadrusz János szobrász, 1894-ben Mátyás király lovasszobrának tervével első díjat nyert, a művet 1902-ben leplezték le Kolozsvárott. Ugorjunk a 20. század elejére, 1902. szeptember 2-án meghalt Keleti Gusztáv festőművész, tanár, műkritikus, akadémikus. Ugyanebben az évben, azaz 1902. szeptember 2-án született Szőke Gyula Kossuth Díjas gépészmérnök, az állami építőipar gépesítésének úttörője. Folytassuk 1927-tel, szeptember 2-án született Csík Tibor olimpiai bajnok ökölvívó. Pontosan 10 évet ugrunk előre, 1937-re, ugyanis szeptember 2-án halt meg Pierre de Coubertin, francia sportpedagógus, az újkori olimpiai játékok kezdeményezője. 1945-tel folytatjuk, szeptember 2-án véget ért a második világháború. A Missouri amerikai hadihajó fedélzetén a japán küldöttség aláírta az amerikaiak előtt a kapitulációs okmányt. Folytassuk 1952-vel, szeptember 2-án született Jimmy Connors, amerikai világbajnok teniszező. És végül, de nem utolsó sorban, 1977. szeptember 2-án meghalt Monga János, néprajzkutató, a történelemtudomány kandidátusa. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet a Krónikák első könyve 16. fejezetéből.
1: Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét. Hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek zsoltárt néki. Emlegessétek minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét. Szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keresétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. szeptember 2-a szerda. Evangélium Szent Lukács könyvéből 4. fejezet 38-tól 44. vers. Kafarnaumi tartózkodása idején Jézus a zsinagógából jövet betért Simon Péter házába. Simon anyósa éppen magas lázban szenvedett. Mindjárt szóltak is neki az érdekében. Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolt a láznak, és a láz megszűnt. A beteg azonnal fölgelt és szolgált nekik. Napnyugtakor mindnyájan odavitték Jézushoz a betegeket, akik különféle bajokban szenvedtek. Mindegyikre rátette kezét, és meggyógyította őket. Sokakból gonosz lelkek mentek ki, és ezt kiáltozták, te vagy az Isten fia. Jézus azonban rájuk parancsolt, és nem engedte, hogy beszéljenek, azok ugyanis tudták, hogy ő a Krisztus. Amikor megvirradt, Jézus kiment egy magányos helyre, a népsokaság pedig keresésére indult, és meg is találta. Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Jézus azonban így válaszolt, más városoknak is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát, mert ez a küldetésem. Azután folytatta tanítását Galilea zsinagógáiban. Elmélkedés. Jézus betér Simon házába, ahol Péter anyósa magas lázzal betegen fekszik. Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolt a láznak, és a láz megszűnt. A gyógyulás azonnali, és az asszony rögtön fel is kell, hogy szolgáljon. Ez a kép egyszerre mutatja meg Jézus gyógyító erejét és az erre adott helyes választ. Az, akit Jézus meggyógyít, nem zárkózik el, hanem szolgálni kezd. A nap végén pedig özönlenek hozzá a betegek, megszállottak, szenvedők, s Jézus mindnyájukat meggyógyítja. Mégsem telepszik le, nem alapít rendelőt vagy csodaközpontot, hanem tovább indul, hogy máshol is hirdesse Isten országát. Ez a szakasz két fontos jellemvonást emel ki Jézusról. Először közel jön, személyesen, szeretettel hajol oda a szenvedő emberhez. Nem távolról tesz csodát, hanem belép a házba, a beteg személy élethelyzetébe. Másodszor nem engedi, hogy a siker vagy a tömeg akarata irányítsa küldetését. Reggel visszavonul imádkozni, ebből nyeri erejét, majd megy tovább, mert tudja, hogy küldetése nem szűkülhet egyetlen városra. E két jellemvonás a tanítvány számára iránytűként szolgál. Az imádságban elmélyült kapcsolatba kerülünk az Atyával, és nyitottak vagyunk arra, hogy a másik ember felé forduljunk. Mert akit Jézus felemel meggyógyít, azt meghívja a szolgálatra is, a szív csendjéből fakadó szeretetre. Uram Jézus Krisztus, te belépsz hétköznapi világunkba, és gyengéden fölénk hajolsz, amikor erőtlenek vagyunk. Hozzád hozom ma is minden gyengeségemet, testi-lelki sebemet, lázamat és levertségemet. Érints meg engem és gyógyíts meg, hogy én is újra talpra álljak és szolgálni tudjak másokat. Segíts, hogy úgy éljek, mint akit már megérintettél. És amikor hajlamos lennék csak a magam világába zárkózni, vezess tovább új emberek és új helyzetek felé. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Faust nagyhatalmú varázsló volt? Aki eladta a lelkét az ördögnek, vagy egyszerűen sarlatán? Meglepő, de valódi Faust homályba vesző élete két típusba sorolható műveket inspirálta, vagy az ember bűnös önteltségét kárhoztatják, vagy a jóságra való képességét magasztalják.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: Suiza.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Majd nagyon egyszerű leves fogunk itt főzni, egy hagymalevest sajttal. Ez a könnyen és gyorsan elkészíthető hagymaleveshez remekül felhasználhatjuk a sört és a bort. Én többnyire ezt az ételt főzöm, a leves fele sör vagy bor, a fele húslé, leves kockából is jó, de készülhet tisztán húsléből is, és ez a főzés végén egy pohár sört, illetve bort löttyinthetünk hozzá. Az elkészítése a következő: egy vastag falu lábosban hevítsük fel a zsiradékot, és pirítsuk meg rajta a karikára vágott vörös hagymát. A kész leves színe a hagyma karamellizálásának mértékétől függ, erre figyeljünk oda. A magam részéről nem kedvelem a sötétbarna hagymalevest, ezért a hagymát csak aranyszínűre pirítom mindig. Ez csupán azon múlik, ki hogyan szereti. Ízesítjük sóval és őrölt fehér borssal. Öntsük fel húslével és forraljuk fel. Ellenőrizzük az ízét és adjunk hozzá kakukkfüvet. Fedjük le és rotyogtassuk körülbelül 30-40 percig. Kevergessük meg alaposan, ezután sört vagy bort a főzés befejezés előtt 10 perccel öntsük az alapléhez. Pirítóssal vagy pirított zsemlekockával tálalhatjuk, a tetejére pedig finomra veszelt trapista sajtot ajánlok hozzá. A leves után pedig folytassuk egy hideg előétellel, töltött tojást parajjal hoztam még önöknek. A főtt tojásokat kettévágva, sárgáját szitára téve, a vajat, főt, áttört és lehűtött parajt adva hozzá áttörjük. Megsózzuk, borsózzuk, szerecsendióval fűszerezzük, és megszórva reszelt sajttal összekeverve visszatöltjük a tojások fehérjébe. Tejmártást készítünk ezután, a tojás sárgákat összeforraljuk, és a parajpürével világos zöld színűre festjük, megsózzuk, borsózzuk, és reszelt sajtot keverünk bele. Megvajazott tüzálló tálat a mártással vékonyan kibéleljük, ezen egy sor vajban megpárolt parajpürét sóval, borssal ízesítve széttörjük, és erre rakjuk egymás mellé a töltött tojásokat. A visszamaradó mártással bevonjuk, tetejét megszórjuk reszelt sajttal, és kevés olvasztott vajjal megcsepegtetve, megpirítva sütjük készre 180 fokos sütőben. A meleg töltött tojást még más töltelékekkel is feltálalhatjuk, ha a főt áttört tojásos különböző ízesítőket keverünk, például borjú vagy sertés, vagy szárnyasmájból készített májpürét is tehetünk a tojásokba. Ezen kívül a töltött tojás rántva is elkészíthetjük, ekkor a két fél megtöltött tojást összenyomva bécsiesen panírozzuk, bőforró zsírban ropogós vas sütve tálaljuk. Köretként párolt rizst ajánlok talpazatnak alá.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
3: Hobbi Rádió.
4: Sziasztok, én Lukács László vagyok a Tankcsapdából. Amit hallgattok, az a Hobbi Rádió.
5: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Ma szeptember 2-a van, és Rebeka és Dorina hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg a fővárosban 20,2 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1031-ben Imre herceg halála. István elbetegesedvén 1031-ben fiára akarta ruházni az országlást. 10 fejezetből álló tanítást szerkesztett számára a közigazgatás mikénti kezeléséről és az erkölcsös életről, de szándékának megvalósítását Imre halála megsemmisítette. 1083-ban az egyház szentté avatta. 1790-ban az országgyűlés elhatározza, hogy az elmérgesedett viták miatt megoldatlan vallásügyi kérdéseket a király döntésére bízza. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Tartsanak velünk a mai nap hátralévő részében, ahol a 9 órától induló Movie and Music című

Széllökések is előfordulhatnak. Csütörtökön borult lesz az ég. Várhatóan 22 és 29 fok között lesz a hőmérséklet. Mérsékelt napsütésre számíthatunk. Csapadékra nem kell számítani. 323 irányú mérsékelt szél várható, a szél sebessége legfeljebb 14 km per óra lesz. A széllökések elérhetik a 30 km per órát. Holnap után pénteken borult lesz az ég. Várhatóan 22 és 30 fok között lesz a hőmérséklet. A nap jelentős részében kisüt a nap. Csapadékra nem számíthatunk, 283 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 15 km per órát. A széllökések elérhetik a 37 km per órát. Ez volt a következő napok időjárási körképe. Ezzel el is értünk műsorunk végéhez. Köszönöm a figyelmet, Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Jó reggelt!
1: Lemondott a Tisza kormány helyettes államtitkára. Vádat emelt a Győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar kulturális élet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, közölte a levél aláírói nevében Luther Imre előadó művész. Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek, a magyar kultúra számos területén már olyan mértékűvé vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozása történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Vádat emelt a Győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025 novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele és később otthonukban is kínoszta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Oroszország figyelmeztette Szlovákiát, hogy ne csatlakozzon ahhoz a nemzetközi bizottsághoz, amely az Ukrajna elleni orosz invázió által okozott károk megtérítésével foglalkozna. A figyelmeztetés állítólag július 10-én hangzott el telefonon, közölte a sme.sk. Moszkva jelezte, hogy az egyezmény aláírását barátságtalan lépésnek tekinteni. A történtekről Peter Priputin moszkvai szlovák nagykövet tájékoztatta a szlovák külügyminisztériumot. Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Szeptember 2-a, szerda. A fővárosban megnyitották a Flórientéri felüljáró északi ágát is. A Pacsirtamező utcai visszaforduló a továbbiakban nem járható. A Pacsirtamező utcában mindkét irányban sávlezárásra kell számítani a Flórientérnél. Véglegesen buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórientéri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Barostér után ma a 9 óra és 14 óra között csatornakarbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 22. kerületben a Leányka utcában kifelé a Szavolyai Jenő térnél csatornajavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A Kacsó-Pongrác úti felüljáron kifelé az M3-as autópálya előtt egy sávjárható burkolatjavítás miatt várhatóan ma éjfélig. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra készüljenek, mert vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja.
3: Hobby Rádió.
5: Csendes erdő közepette. madárcsicsergés. Bár az szerintem csak reggel szokott lenni, de a szélzúgás az gyönyörű. Vonat megáll, de minek? Hol is vagyunk?
6: Most jelenleg itt tartózkodunk Porva Cseszneken, Veszprém megyében. Ez két település közös vasútállomása volt a történelmi idők alapján. Cseszneg és Porva a falvaknak az állomása. Jelenleg egyébként Cseszneg településnek a közigazgatási határán belül vagyunk. A történelmi háttere ennek az állomásnak egyébként úgy nagyjából zsúfolva annyi, hogy a vasútvonalat, ezt a Veszprém-Győr vasútvonalat, amely egyébként a Győr-Dombóvári hévnek a része, eredendően nem erre szerették volna elhozni, hanem a Hódosér, a szomszédos Hódosér völgyén keresztül, ahol lett volna a Porva településnek egy vasútállomása. Az akkori uradalmi viszonyok szerint nem adták el a MÁV-nak a telkeket ebből a vasút létesítési célból, így kénytelenek voltak egyébként sokkal nehezebb terepen kivitelezni ezt a vasútvonalat, aminek köszönhető ez a számtalan érdekessége, hogy alagutakon, viaduktokon, sziklaperemeken közlekedik gyakorlatilag a mai napig a vonat, ami nyilvánvalóan azért a használható sebességet is igen alaposan meghatározza. Nyilvánvalóan, hogy teltek az évek, ezek a települések megbánták ezt, hogy hát nem engedték a vasutat maguk közelébe, ezért Cseszneg 1907-ben kérvényezte itt egy megállóhelynek a létrehozását, ami akkor Cseszneg település néven mindössze egyetlen egy szempaddal, egy gázlámpával és egy táblácskával meg is valósult. Majd Porva is ugye későn de ébredezni kezdett, ők is kértek egy megállót, egyébként innen lefele Zirc irányában nagyjából 3 kilométerre az egykori 13-as számú őrháznál szerették volna ezt a megállót létrehozni, ebbe viszont a MÁV már nem ment bele, ezért 1927-től ennek a megálló helynek a Porva Cseszneg nevet adta, és innentől kezdve funkcionálisan ez volt a két településnek a megállója, a települések központjától nagyjából 5-5 kilométer távolságra. Jöttek a háborús idők, 39-40, amikor már lehetett látni, hogy itt bizony problémák lesznek. Ugye egyrészt a hadiszállítás is beélénkült, másrészt pedig ugye a Bakonyi hegységben akkor kezdődött meg nagy volumennel a mangánércbányászat, Eplény környékén, a bauxit bányászat, szintén Eplény, Perepuszta környékén, a dudari szénbányászat akkor kezdett el fejlődni, ezért jelentősen megnőtt a teherszállítás, ezért szükség volt arra, hogy Zirc és Bakony-Szentlászló között egy kitérési, tehát egy vonatkeresztezési lehetőséget létrehozzanak. Ezért alapult meg 1940-ben Porva Cseszneg néven ez a vasútállomás. Tehát ezek az épületek, amik itt láthatóak, ez az épület együttes 1939-40-ben épült ki. Jelenleg a felvételi épület árnyékában állunk, egyébként ez már akkor nagyságrendileg ebben a formában létezett, tehát egy forgalmi iroda, egy pénztárcsarnok, egy fűtött váróterem, valamint annak idején ez a vasutasoknak az ebédlője volt, utána már egyébként az 50-es évek óta az utasellátónak a büféjeként funkcionál. Szemben az épület, amit láthatunk, a MÁV egykori szolgálati lakása és vasúti üdülője, mely szintén 1940-ben lett átadva, alul kettő komplett lakás található, ahol az állomási dolgozók laktak, fölül pedig a MÁV dolgozók jöhettek nyilvánvalóan megfelelő feltételek mellett nyaralni, üdülni családostól. Ugye a 70-es években, hogy elindult a környéken a főképpen ugye a bánya miatt fejlődő terület miatt az autóbuszos közlekedés, nyilván a bánya maga is a dolgozóit elkezdte autóbusszal szállítani a környező településekről, ennek a vasútállomásnak a hivatásforgalmi funkciója szépen lassan megszűnt. Viszont a 70-es, 80-as években a győri építőnapokkal, illetve az akkoriban föllendülő turizmussal már akkor is éves szinten több 10 000 utas látogatta ezt a területet, illetve ezt az állomást, ami azóta hát egy népszerű helyen nőtte ki magát, tehát ez a Cuha völgye Vinye Porvacsesznek közötti vasúti szakasz, ez nagyjából országos szinten híres műemléki védettség alatt áll, és és gyakorlatilag a Bakony, illetve az ország legszebb vasútvonalának is nevezek ezt a Veszprém-Győr vasútvonalat. Ennek köszönhető, hogy az állomás ez fönnmaradt rendszerváltás utáni időkben is, ugyanis mikor is elvesztette ezeket a pártpolitikai, illetve hivatásforgalmi szerepeit, addigra olyan szinten megnőtt a turizmus, hogy egyébként a mai napig egy jelentős, durván, és nem annyira durván, de kijelenthető, hogy több mint 100 000 fős utasforgalommal rendelkezik évente.
5: Te hogy kerültél ebbe a körbe vele, hogy miért vagy itt, miért szereted ezt csinálni, mert amikor így beszélgettünk így előzetesen, azt mondtad, hogy ezt a büfét fenntartani nem nagyon gazdaságos, de viszont mégis csinálod.
6: Sajnálatos módon a 2000-es évek elején részben anyagi, részben pedig munkaerő hiánybeli okok miatt a MÁV-nál egy hatalmas nagy átalakulás kezdődött meg, aminek az egyik hozadéka az az volt, hogy a vidéki vasútvonalakon, a kisállomásokon a jegypénztárakat megszüntették. Itt az állomáson forgalmi szolgálat, mint olyan a 90-es évek óta nem volt, viszont 2002 tavaszáig folyamatos jegypénztár üzemelt. 2002 tavaszán ennek a döntésnek áldozatul esett az itteni pénztár is, és ez magával hozta azt is, hogy az itt lakó utolsó vasutas családot kvázi elköltöztették, tehát Pannonhalmán egy másik szolgálati lakást kaptak ehelyett, ahol itt éltek Borbacseszneken. Mivel hogy annak idején ezt a döntést, ezt relatíve koncepciótlanul hozták meg, ez magával hozta azt, hogy a vidéki vasútállomások sorsa gyakorlatilag megpecsételődött, és számos számtalan épület a romlás peremére jutott. Pontosan itt is ez történt, egészen pontosan 5-6 évig ezek az épületek teljes mértékben funkció nélkül bezárva, lelakatolva itt voltak használat nélkül, ami azt hozta magával, hogy nagyon súlyos mértéki rongálások történtek, nyilvánvalóan ablakok, ajtók már el is vesztek, betörték őket, minden szét volt rombolva. Majd 2009-ben egy üzlet társpár érkezett ide, akik látták a fantáziát ebben, hogy ezt megpróbálják megmenteni. Jelentős mennyiségű energiát fektettek abba, hogy itt az épületet, és illetve a büfét, illetve a vendégházat használhatóvá tudják tenni. Sajnálatos módon részben, anyagi részben egyéb okok miatt ez nem volt egy tartós történet, ezért, és illetve ezelőtt is az épületeknek az állaga olyan szinten leromlott, hogy gyakorlatilag a bontás volt rájuk kimondva. Tehát 2008 magasságában ezek az épületek, mind az üdülő, mind pedig a MÁV-állomás épülete szerepelt azon a listán, ami az elbontandó épületek sora volt, ami azért szomorú egyébként nagyon, ugyanis ezt a két épületet, illetve ezen épületek Bakony-Szentlászai testvérépületét tervező úriember a jelenlegi határunkon belül ezt a három épület együttest, ezt a három épületet tervezte meg, az összes többi hasonló jellegű épület az már határainkon kívül Erdélyben található. Rengeteget nyilván...
5: Ki volt ő?
6: Hát a nevet azt most nem fogom tudni megmondani, ami egyébként relatíve szégyen, de egyszerűen elkeveredtek a papírok, és nem tudjuk konkrétan. Tehát valamiért ez így a feledés homályába merült. Ezt valószínűleg Erdélyben lehetne egyébként megtudni, ez most itt nekünk nem áll rendelkezésként információként. Visszatérve a fő kérdésre, hogy én hogy keveredtem ide, hát nyilván környékbeliként, illetve hát nem annyira környékben, Veszprém környékként, mint ahogy sokkal mások, rengeteget jártunk túrázni, kirándulni iskolával, óvodával, családdal, ide a Cofavölgybe, Csesznekre és a térségébe. És hát 10 évvel ezelőtt, 2014-ben nekem az szemet szúrt, hogy az épület együttes, ez nagyon rossz állapotban van, ajtó, ablak pedeszkázva, mindenhol forfa, rászerelve, vakolat, hullik, vécek zárva. Tehát egyszerűen úgy éreztem, hogy ezt nem lehet hagyni, tehát egy kulturális örökség része ez a vasútvonal és az állomás, és ezért úgy döntöttem, hogy a Cuhavölgyi Bakony Vasút Szövetség berkein belül ezt az épületet, épület együttest, ezt kibéreltük. Ez az egyesület, ez a Bakonyi Vasút Szövetség egyébként arról ismert, hogy nagyjából a mi civil összefogásunknak az eredménye egyébként, hogy 2007-ben nem állították le az utasforgalmat ezen a vasútvonalon, hiszen nyilván ez hozta volna magával, hogy lényegében már semmi nem maradt volna az utókornak belőle, néhány rozsdás sínszál kivételével. Ezért én úgy gondoltam, hogy én nekem ez kötelességem, hogy ezt az utókornak, ezt az állomást lehetőség szerint minél szebb formában, illetve minél szebben ápolva, karbantartva megőrizhessem. Ezért most már 10 éve dolgozom itt Porvacseszneken, 11. éve lesz az idejében, 5 éve mi üzemeltetjük a állomási egykori utasellátó büfét is. Sajnálatos módon, mivel az állomáson relatíve korlátozottak a lehetőségek, azért nagyon korlátozott árukészlettel tudunk dolgozni. Nyilvánvaló ez magával hozza azt, hogy a büfének a működtetése alapvetően veszteséges. Ezt mi az egyesülettel, szóval egy Bakonyi Vasút Szövetséggel non-profit módon próbáljuk olyan szinten megoldani, hogy ez a büfé legalább magát képes legyen fenntartani, illetve hogy emellett a váróteremben kialakított vasúttörténeti kiállításunkat az ide érkező és innen induló utasok megtekinthessék, és nyilván próbálom gondoskodni lehetőségeinkhez mérten, hogy itt az állomásnak az épülete, illetve környezete az megfelelően gondozott legyen. Ennek egyik eredménye egyébként, amit a MÁV ZRT-nek hálásan köszönünk a segítséget, ezután is tavaly évben az épületet, az állomás épületet sikerült felújítanunk egy kicsit, ültetőt kapott, újravakolást kapott, mellékhelységek korszerűsítésre kerültek, tehát próbálunk megtenni mindent azért, hogy a utókornak ezt megmentsük, és mindezt non-profit és kétkezi munkával.
5: Emellett itt gyakorlatilag nincs semmi, és mégis leszállnak az utasok, mégis van új utas. Gyakorlatilag akkor azt mondhatnánk, hogy a fáradozásotok az kicsit célba ért.
6: Valamilyen szinten mi is így értékeljük.
5: Promóció van valahol, hogy valahova eljusson az embereknek az, hogy ez az állomás még így működik, hogy nem működő, de mégis állomás.
6: Igen, tehát nyilvánvalóan ezt az internetes és Facebook oldalas felületeinken próbáljuk így közvetíteni a nagy nyilvánosság felé, akár hirdetésekkel, akár térképeken megjelenő állandó jellegű hirdetésekkel. A nekünk a fő és legpozitívabb visszajelzést azt a helyi lakosság jelentette egyébként. Bármennyire is messze esünk a környező településekről, úgy mondom, hogy egy nagyon baráti, nagyon komoly közösség alakult itt ki, akik bármiben, bármikor segítenek, hogy ez az állomás ez a továbbiakban is fennmaradhasson, és hát nyilván őtőlük érkeztek ezek az első észrevételek, hogy hát milyen örömmel látják azt, hogy 20 év után visszatért az élet Porvacsesznek állomásra. Úgyhogy lényegében ezek a visszajelzések azok az éltető energiák, amikért mi csináljuk ezt egészen.
5: A turista útvonalak, amik összefutnak itt a környéken, az egyik a Cseszneki vár is például, onnan is le tudnak térni, de a emberek, hogyha úgy gondolják, hogy meg akarják szakítani az útvonalat, és eljönnek a vasútvonalon. Mit szeretne, mi lenne az üzenet az embereknek?
6: Hát az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy sajnálatos módon nem csak azok érkeznek ide a térségbe, akikre úgymond itt a helyi lakosság, illetve a helyi turizmus ki van alakítva. Nagyon sok a szemetelés, nagyon sok a rongálás, tehát éves szinten ilyen közösségi akcióban több tonna szemetet szedünk össze a Cuhavölgyből. És leginkább ez lenne a kérésem, illetve az üzenetem az erre járók között, hogy bátran bármikor ajánlják az ismerőségnek, csak vegyék figyelembe azt az infrastruktúrális lehetőséget, hogy a Bakonynak gyakorlatilag egy eldugott gépjárművel nem megközelíthető részén vagyunk, ami nagyon korlátozzák a lehetőséget, ezért lehetőség szerint a szemetet ne a pihenőbe hagyják, illetve ne feltétlenül csak bankkártyával induljanak el, mert a fél Bakonyban nem működik a mobilhálózat, ami miatt a vendéglátósok kénytelenek terminálok nélkül üzemelni.
5: Ezt én is észrevettem, itt semmi, még a mobiltelefonálás sem üzemel. És akkor még egy utolsó, kedves hallgatóink, Tóth Imre voltam a Hobby Rádió szerkesztője, és kivel beszélhettem?
6: Én pedig Trexler Máté vagyok, okleveles közlekedésmérnök, egyébként a Szuhavölgyi Bakonyi Vasút Szövetségnek az alelnöke, illetve jelenleg kvázi állomáskezelője Porvacsesznek vasútállomása.
5: Nagyon szépen köszönöm.
6: Én is a lehetőség.
5: E-mail cím vagy valami van?
6: Van, hogy van.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót műsorajánló.
2: Szivárvány
3: magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány
0: pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban.
3: Retikül, az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz. Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
0: Filmajánló műsor a Hobbi Rádióban. Szerdán 9-től.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show. UK.
3: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobbi Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobbi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
9: Jaman, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladány Mene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobbi Rádió frekvenciáján.

0: Jobb Rádió. Ahol a jó zene, tovább él. Kamu reklám.
1: 3, 2, 1. Ha egy szinkronúszó megfullad, a többieknek is meg kell.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Lemondott a Korvinláncról és a Korvinlánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakát. Erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett. Lemondott a Korvinláncról és a Korvinlánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Korvinlánc testülete továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Embertelen körülmények között élnek Salgótarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban a hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramdíj kifizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Salgótarjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Salzburg tartományban az augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának. Az óriási vihar, amely átvonult a régión, 10-20 cm vastag jégtakaróval borította be a tájat. A helyzet annyira extrém volt, hogy az utakra hókotrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget. Az út szélén még ma is jéghegyek tornyosulnak. Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Jött egy üzenet, meghallgatom.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
2: Pölöskei, a családi szörp.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: Szeptember 2-a, szerda. A fővárosban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is. A Pacsirtemező utcai visszaforduló a továbbiakban nem járható. A Pacsirtemező utcában mindkét irányban sávlezárásra kell számítani a Flórián térnél. Véglegesen buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtemező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Barostér után ma 9 óra és 14 óra között csatorna karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 22. kerületben a Leányka utcában kifelé a Szavolyai Jenő térnél csatornajavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya előtt egy sávjárható burkolatjavítás miatt várhatóan ma éjfélig. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra készüljenek, mert vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja.
3: Hobbi rádió!
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
11: Hobbi rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
12: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
13: Kellemes szép napot kívánok mindenkinek, újra itt a Movie and Music, benne pedig a műsorvezető Gera Zsolt, köszöntök mindenkit. Ma ismételten egy magyar filmmel foglalkozunk. Timár Péter legújabb zenés filmjével, melyben ezúttal nem saját ötletét valósította meg, hanem felkérésre dolgozott, avagy az 1997-es műve a Csini Baba sikerreceptjéhez tért vissza, avagy fülbevászó slágerek plusz retro, amit a Megasztár legendárium egyik legnépszerűbb történetével vegyített, miközben közönségfilm szánt darabjában bizarr módon ott kísért a rendező, kísérletező kedvű énje is, na de jöjjön egy-két nóta a filmből, utána egy kicsit belekuksolunk, hogy valójában hogyan is állt össze a film.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
6: Jövzenék egy órában az önök kedvéért.
7: Az önök kedvéért.
8: Oláh Ibolya, avagy a filmben Ormos Kati, a legkisebb lány felemelkedésének mesei, népmesei története valóban filmbe kívánkozik. Sajnos azonban a pletykalapok és bulvár műsorok a tehetséges, aranytorkú árvalány ellentmondásos, ám alapvetően szimpatikus figuráját olyannyira elé is kihasználták, hogy pusztán sztoriának filmre vitelében már semmi fantázia nincs, azt plusz tartalommal és értékekkel kellene megtölteni az alkotóknak. Ez azonban sajnos a forgatókönyv hézagossága és a realista, vagy legalább ahhoz közelítő ábrázolásmód hiánya miatt nem sikerült. A filmben a sztárságot megelőző élet árnyoldalai, avagy árvaház, szegénység, alkoholizmus és származás sematikusan jelennek csak meg, hiába kívánná meg a téma, a casting minden, nem ábrázol mélységeket, nem megy bele semmibe, csak felvillantja a problémákat. Átélhető nevelődési regénynek, fejlődés történetnek így nem elég hiteles, az alkotók csak mézes madzagnak használják az Oláh Ibolya sztorit, ahogy azt korábban a bulvár sajtó is tette.

0: Hobby Rádió. Movie and Music. Filmzenék egy órában. Egy órában.
1: Tovább rontja az átélhetőség esélyeit, hogy a túl feszes vágás egy lélegzetvételnyi szünetet sem engedélyezve úgy hajszolja a filmet előre, mintha csak a készítők túl akarnának esni rajta. A film dramaturgiája nincs felépítve, csak összerakva, a jelenetek összefoglalószerűen darálják le a tudnivalókat, nincsenek kitartva, nem futnak ki, mintha csak egy lezavart próbafelvételt, nem pedig a kész filmet néznénk. A színészek úgy végszavaznak egymásnak, hogy egy másodpercnyi szünetet sem hagynak, és az egyes jelenetek olyan szorosan következnek egymásra, hogy nincs idő megemészteni egy elhangzott súlyos vagy éppen frappáns mondatot. Az életidegenség növeli azt is, hogy valószínűleg szintén a rendező hibájából a színészek között nincs összjáték, nem egymásra, csak a kamerára reagálnak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
2: Mindezek miatt a casting minden megható, felemelő, átélhető emberi meséje életidegen történetté változott. A rendező ezen kívül abszurdfilmes, filmnyelvi kísérletekre hajlamos énnyéből is bele akart gyömöszölni valamennyit a filmbe, de ez mind felesleges. Több jelenetet feldarabolt, néhányat apró időbontásokkal tarkított, másokba rövid montázsokat vágott be, így például, mint egy metaforaként, állandóan lóversenyes képsorokat kapunk az egyéb jelenetek alatt is. Timár korábbi filmjeiben helye volt a gyorsításoknak, illetve a lassításoknak, formanyelvi játékoknak, az abszurd kísérletezésnek, de már csak a történelmi abszurditás párhuzama miatt is, mint például az egészséges erotika, a Csapd le Csacsi, a Csini Baba vagy a 6-3 esetében. Ez a fajta közönségfilm és ez a fajta történet azonban gördülékeny történetmesélést igényelt volna, itt a kísérletezés csak értelemzavaró és kizökkentő lett.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: Filmzenék egy órában az önök kedvéért.
6: Az önök kedvéért.
7: Ami pedig a mű további közönségfilmes igényeit kiszolgálni hivatott szórakoztató ipari vonalát illeti, Ormos Kati eredeti közegével mindenben ellentétes az az új környezet, ahova a lány bekerül, avagy a tehetségkutató show, a TV csillogó világa. Ahogy az azonban így jöttem, nem volt elég kemény és realista, ez a másik világ nem elég csillogó, túl kevés benne a glamour. A filmbeli sztárhangár vetélkedő ötletét adó megasztáról sok mindent el lehet mondani, de azt nem lehet elvitatni tőle, hogy a látványa, a díszlete, a hangzása, a koreográfiája és mindezek tálalása nagyon-nagyon-nagyon profi volt, vagy legalábbis a profizmus látszatát keltették, és igyekeztek a maximumot kihozni. Ezzel szemben a sztárhangár divatja múlt, csiri-csári díszleteivel és túlmozgásos versenyzőivel inkább szegényes és olcsó hatást kelt, ahogy a film egyik hőse is kimondja, amolyan bóvli, a versenyt levezénylő Plusz TV pedig országos csatorna helyett sokkal inkább idéz kiszerű városi televíziót.

0: Mobi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Movien Music, mert a zene megfilmesíti a történetet.
2: Mindez felveti annak lehetőségét, hogy ez esetleg kritikai gesztus az alkotó részéről, Timártól amúgy sem áll messze a groteszk látásmód, de erre való egyértelmű utalás nem érkezik, hiszen ahogy a filmben is sok minden, úgy ez a vonal is kidolgozatlan és kibontatlan marad. Kapunk néhány ráutaló megjegyzést egy-egy szereplő szájából, így például a néző genetikailag nem változik, illetve ez volt a szponzorok kikötése, a kritikus, parodisztikus attitűd azonban nem vonul végig következetesen az egész filmen. Timár Péter egyszerre próbált kétféle elvárásnak megfelelni. Egyik saját, fentebb már jellemzett szerzői filmes ényének, és a másik pedig a sikergyanús közönségfilm szempontjainak, de végül egyiknek sem sikerül, pedig ilyen castinggal jó zenés filmet lehetett volna készíteni. Na de szerintem ez most nem sikerült olyan jól, mint ahogyan azt vártuk. Na de bízom abban, hogy önöknek viszont tetszeni fog a film, és egyszer csak összefutunk majd valahol, és meg tudjuk vitatni, hogy melyikünknek miért alakult ki éppen az aktuális véleménye a filmmel kapcsolatosan. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánok az elmúlt egy óra hosszában. Gera Zsoltot hallották, a viszont hallásra!

Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Lemondott a Kormin-láncról és a Kormin-lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakát. Erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett. Lemondott a Kormin-láncról és a Kormin-lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Kormin-lánc testülete továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Embertelen körülmények között élnek Solgó-Tarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramdíj fizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Solgó-Tarjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Salzburg tartományban az augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának. Az óriási vihar, amely átvonult a régión, 10-20 cm vastag jégtakaróval borította be a tájat. A helyzet annyira extrém volt, hogy az utakra hókotrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget. Az út szélén még ma is jéghegyek tornyosulnak. Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Szeptember 2-a, szerda. A fővárosban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is. A Pacsirtamező utcai visszaforduló a továbbiakban nem járható. A Pacsirtamező utcában mindkét irányban sávlezárásra kell számítani a Flórián térnél. Véglegesen buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után ma a 9 óra és 14 óra között csatornakarbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 22. kerületben a Leányka utcában kifelé a Szavolyai Jenő térnél csatornajavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A Kacsó-Pongrác úti felüljáron kifelé az M3-as autópálya előtt egy sávjárható burkolatjavítás miatt várhatóan ma éjfélig. Csepelen a második Rákóczi Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra készüljenek, mert vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
5: Mindenkinek gyönyörű szép napot kívánok, én Tóth Mihály Nikulett vagyok, ez pedig már a Koktél, mert ha hiszik, hanem eltelt egy újabb hét. Tudják, én fogom kotyvasztani, kevergetni, kavargatni a kizárólag alkoholmentes koktélt. Lássuk is, illetve hallgassák is meg a mai menünket, ami így szól. Nem sokára arról lesz szó, hogy 60 évet terhes egy kínai nő, de hogy ez hogyan is lehetséges és hogyan is élte túl, ez nem sokára kiderül. Ezen túl a könyvajánlónk jóvoltából szó lesz Jean Juska a Szex és Nyugdíj második című kötetéről. Ezen túl arról is be fogok tudni önöknek számolni, hogy 8-as ikrek születtek Kaliforniában. Ha hiszik, ha nem, kutatások bebizonyították, hogy génjeink is közre játszhatnak a népszerűségünkben. Ez vár tehát önökre ebben az órában, és egy kicsit előre kalandozva a következő 60 percre, már is elmondom önöknek, hogy akkor a rákkeltő dolgokkal, a rákkeltő élelmiszerekkel, édesítőszerekkel és sok hasonló étellel fogunk megismerkedni. Ebből adódik, hogy majd megtanuljuk, hogy miket is kell kerülni, ha mondjuk nem szeretnénk rákosak lenni. Az persze más dolog, hogyha a hajlamot örököltük, de azt gondolom, hogy sokat tudunk tenni az egészségünkért. Ilyen az egyik, hogy odafigyelünk a táplálkozásunkra, a másik, hogy rendszeresen mozgunk. Na de hát erről majd csak a következő órában. És ahogy ígértem, nem sokára itt a Koktélban, arról lesz szó, hogy 60 éve terhes egy kínai nő, de hogy ez hogyan lehetséges, az a zene után kiderül.
4: Témák. Érdekes emberek. Koktél.
2: Hobby Rádió.
6: Műsorajánló.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
10: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
11: Világjáró.
12: A Hobby Rádióban.
11: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
13: a Hobby Rádióban.
14: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap néptől.
15: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: 放错错
1: Azt gondolom, hogy elsőre, amikor önök is hallották, hogy 60 éve terhes egy kínai nő, akkor egy kicsit, majdnem, hogy szívinfarktus kaptak, de minden esetre meglepődtek. Már is mondom a részleteket. 60 éve hordoz a méhében halott gyermekét a 92 éves dél-kínai asszony. Az első hallásra hihetetlenek tűnő orvosi jelenség hátterében szomorú történet áll. 1948-ban az orvosok elmagyarázták az akkor fiatalasszonynak, hogy magzata elhalt és csak műtéttel lehet eltávolítani a babát. A műtéti beavatkozásért azonban annyi pénzt kértek a kórházban, amennyit a nő egész családja egy év alatt sem tudott megkeresni, így az asszonynak saját bevallása szerint nem volt más választása, mint lemondani a műtétről. A nő most azért fordult orvoshoz, mert elviselhetetlenné váltok az immárom egy emberöltő óta tartó hasi fájdalmak. A dél-kínai kórházban az orvos nem akart hinni a szemének, amikor megpillantotta az idős hölgy hasáról készült röntgen felvételt, amin jól láthatóan kirajzolódott egy magzat. A doktor azt nyilatkozta, hogy több mint 40 éve orvos, de még nem látott ilyet. Elmondta, hogy normális esetben a magzatnak oszlásnak kellett volna indulnia, így óriási csoda, hogy az idős nő ilyen jó egészségnek örvend. A kínai orvosok további vizsgálatokat végeznek és megpróbálják eldönteni, hogy egyáltalán kivegyék-e a magzatot, illetve ha igen, az hogyan történjen. Amellett, hogy a dédmama korú kismamát több mint fél évszázadon át fájdalmak gyötörték, a végletesen szélsőséges állapot valószínűleg pszichés gondokkal is terhelte. Azt gondolom, hogy így a hír végén is hihetetlen, hogy 90 éves a nő, és még mindig él annak következtében, hogy 60 éve hordozza elhalt magzatát a méhében. Most egy kicsit azt gondolom, ezt meg kell emészteni, úgyhogy érkezzenek a zenék, utána pedig könyvajánlóval érkezek én vissza, mégpedig a Szex és nyugdíj második kötetéről lesz szó.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
4: a Hobby Rádióban!

Itt a koktélban elérkeztünk a könyvajánlóhoz, ahogy említettem, Jean Juska Szex és nyugdíj 2 című könyvét ismerhetik meg. Mielőtt 67 éves leszek, szeretnék sokat szexelni, írt a Társkereső hirdetésében Jean Juska, és a legkülönfélébb ajánlatokat kapta. Humoros és egyben torokszorító tapasztalatait az elveszettnek hitt és megtalált testi szerelemről. Szex és nyugdíj című bestsellerében írta meg, amely a nyár könyvszenzációja volt. 5 év telt el a sorsdöntő hirdetés óta, és Juska azon kapta magát, hogy a legkülönbözőbb életkorú nők gyóntatója, bizalmasa, sőt barátja lett. Végig hallgatta hol boldog, hol fájdalmas történeteiket a párkeresésről, amelyekben volt valami közös. Társtalan asszonyokról szóltak, akik kétségbe esetten vágytak az érintésre. Juska kénytelen volt belátni, hogy látványos sikerei ellenére a társtalanság ugyanúgy vonatkozik rá is, mint új ismerőseire. Mert hiába kereste, egyelőre ő sem találta meg azt a férfit, aki nem csak az ágyát, de az életét is megosztaná vele. Félreértés ne essék, nem csapott fel fejvadásznak, de tovább keresi a tökéletes szeretőt. Bölcsességgel és szeretettel átitatott könyve ékes bizonyíték arra, hogy nem csak a fiataloknak fontos a testi gyönyör és a tartós kapcsolat, hanem azoknak is, akik legalább lélekben megőrizték a fiatalságukat. Azt gondolom, ez elég pikáns és érdekes történet. Ha gondolják, olvassák el Jean Juska a Szex és nyugdíj című könyvét, majd folytatásképpen a második kötetet is ajánlom az önök figyelmébe. Ennyi volt a könyvajánló itt a koktélban. Nem sokára, de csak is a zenék után arról lesz szó, hogy 8-as ikrek születtek Kaliforniában, hogy milyen neműek és ez hogyan lehetséges, az nem sokára kiderült.

0: Itt a Koktélban már is robogunk tovább az információk áradatában, és már is arról lesz szó, hogy 8-as ikrek születtek Kaliforniában. A világon másodszor fordult elő, hogy egy anyától egyszerre ennyi gyerek élve szülessen meg. A 6 fiút és a 2 lányt császármetszéssel segítették világra a Los Angeles melletti Bellflowerben. Összesen 46 orvos és más segítő bábáskodott, s igencsak elcsodálkoztak a 8. csecsemőt, mert csak 7 újszülöttet vártak. A legkisebb gyerek 880 grammos, de a legnagyobb sem volt több, mint 1470 gramm. A csecsemők és az anya is jól vannak. Az anya előre láthatólag egy héten belül elhagyhatja a kórházat, de a kicsiknek még legalább 2 hónapig orvosi felügyelet alatt kell maradniuk. Kicsivel több mint 10 éve egy houstoni nő szintén 8-as ikreket szült, igaz, külön-külön egyet, azután 12 nappal később a másik hetet. Mindannyian koraszülöttek voltak, jóval kisebb súlya jöttek a világra, mint most a kaliforniai 8-as ikrek. Akkor a legnagyobb 800, a legkisebb 300 grammos volt, ő egy hét után sajnos meg is halt. A többiek azóta is jól vannak, decemberben ünnepelték a 10. születésnapjukat. Most belegondoltam ebbe a történetbe. Én szeretnék ikreket, de csak mondjuk 2-es ikreket, amikor a 8 csecsemő egyszerre sír, egyszerre kell pelenkázni, egyszerre etetni, egyszerre fürdetni. Azt gondolom, az anyák tudják, miről beszélek. Ez egy szülő párnak is azt gondolom, hogy nagyon nagy kihívás. Biztos vagyok benne, hogy van segítőjük, azonban abban is biztos vagyok, hogy mérhetetlenül nagy kihívás ez a szülőknek, főleg, hogy még nincs is gyermekük, és egyszerre 8-as ikrek születtek. A legjobbakat kívánom a családnak, illetve önöknek is, mert a zenék után arról lesz szó, hogy a génjeink közre játszhatnak a népszerűségünkben.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Hobbyradio.hu.
2: A rádiót. Reklám.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi. És a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csirkélnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Ahogy említettem, itt a koktélban arról beszélünk, hogy génjeink is közre játszhatnak a népszerűségünkben, állítják legalábbis amerikai kutatók egy nagyszabású ikerkutatás alapján. A Harvard Egyetem kutatója a San Diego-i Kalifornia Egyetem két tudósával közösen 1110 tinédzserkorú ikerpárt vont be a vizsgálatokba. A kutatók olyan népszerűségi mutatókat értékeltek, mint hogy hányan nevezték barátjukként az adott szemét. A tudósokat az is érdekelte, hogy valaki a társaság középpontjában igyekszik-e lenni, vagy szerényen meghúzódik az adott szociális csoport szélén. Mint kiderül, több hasonlóság mutatkozott az egypetélyű ikerpárok társalgási helyzetében, mint a kétpetélyűekében. Ez viszont az örökletes komponens szerepére utal, hiszen míg az egypetélyű ikerpárok esetében teljes a genetikai azonosság, a kétpetélyűeknél a hasonlóság semmivel sem nagyobb, mint a közönséges testvérek esetében, mutattak rá a kutatók. Vélhetőleg a természetes kiválasztódás nem csak abban játszott szerepet, hogy valakinek a szervezete ellenáll-e a náthának vagy sem, hanem abban is, hogy kikkel kerülünk kapcsolatba, emelte ki a kutató. A kutatók véleménye szerint evolúciós tényezők játszhattak közre abban, hogy valaki a társaság középpontja kíván lenni, avagy marginális pozícióban van. Egy súlyos járvány esetén jobbak a túlélési esélyei annak, aki a közönség perifériáján van, mivel gyérebb a kapcsolatrendszere, így kisebb fertőzésnek van kitéve. Ugyanakkor éhínség idején a központi pozíció a kifizetődőbb, hiszen az egyén így több életbevágóan fontos információhoz juthat az esetleges élelem forrásokról. Azt gondolom, hogy talán mi nem találkozunk sem éhínséggel, sem járvánnyal, csak hogyha nem külföldre utazunk. Egyáltalán azt gondolom, hogy baj, hogy a világ pontjain vannak még ilyenek, mert hogy ezzel ellen lehetne tenni, csak tenni kellene. Mint hallották, a népszerűségünknek genetikai okai vannak, azonban azt gondolom, hogy egy kicsit tudunk mi is segíteni benne, persze nem a személyes beállítottságunkat, hanem lehet fejleszteni a kommunikációnkat, vagy az öltözködésünket, és ezáltal kicsit magabiztosabbak lehetünk, ami talán a népszerűség egyik alapköve, de nem biztos, hogy egyet kell, vagy egyet lehet velem érteni.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Műsorajánló.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: Szivárvány.
9: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
10: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
11: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
12: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ennyi fér bele a koktél első órájába, de nehogy elszaladjanak, elfussanak, eltekerjenek, elnyomjanak máshova, mert hogy a kötelező percek után érkezek vissza a koktél második órájával, melyben kiderül, hogy mely ételeket szabad, illetve érdemes elkerülni, mert hogy vannak bizonyosan rákkeltő dolgok, és vannak nem túl egészséges dolgok. Azt gondolom, hogy az egészségünkért mindent megteszünk, ilyen mondjuk az is, hogyha figyelünk a táplálkozásunkra. Ehhez próbálok némi segítséget nyújtani önöknek, tehát a következő órában is várom önöket.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Kamu reklám.
1: Sörös dobozból lehet tolltartót csinálni. De vajon itt áll-e már tolltartóból sört?
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, mondta a tannévnyitón a köztársasági elnök. Idén is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét. Hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajomban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tannévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez, tette hozzá. Úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus, a HPV elleni védőoltás, amelyet majd iskolai keretek között kapnak meg a diákok. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Hozzátette, a szülők a tanév első napjában megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláír visszajuttatni az iskolába. A szakember kitért arra, hogy a HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. A kormányhivatal főépületének üvegfelületeit tisztító szakember zuhant le a magasból és halt meg kedden Szegeden, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán. A kormányhivatal szegedi Rákóczi téri főépülete üvegfelületeinek tisztításával megbízott vállalkozó egyik munkavállalója halálos kimenetelő munkabalesetet szenvedett, írták. A baleset körülményeit a kormányhivatal foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának szakemberei is vizsgálják. Az ügy részleteiről további információt csak a vizsgálat lezárását követően adnak. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak és osztozik a család fájdalmában, áll a közleményben. Jogerősen 7 év börtönbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla egy zalai férfira, mert különösen jelentős mennyiségben állított elő és értékesített amfetamin tartalmú kábítószert, közölte a bíróság. Közleményükben azt írták, a vádlott anyagi nehézségei miatt döntött úgy, hogy kábítószert fog előállítani. Az amfetamin olajat és egyéb anyagokat beszerezte, majd havonta 1,5-2 kg fogyasztásra kész anyagot állított elő egy interneten megszerzett recept alapján. A drogot csomagokba adagolt, majd azokat 800-1000 forintos grammonkénti áron értékesítette egy kábítószerfogyasztó és értékesítő férfinek. Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám.
2: Jött egy üzenet, meghallgatom.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
2: Pölöskei, a családi szörp.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál
7: Ez itt már a Koktél második órája, én még mindig Tóth Mihály Nikolát vagyok, és ahogy ígértem, ebben az órában kiderítjük, hogy mely ételek rákkeltőek, és az édesítőszerről vajon mit is érdemes tudni, ez nem sokára kiderül, illetve arra is fény fog derülni itt a koktélban, hogy miket célszerű elkerülni, mármint ételek formájában, hogyha egészségesek szeretnénk lenni, és a Nemzetközi Rákkutató Intézet ajánlásával, illetve kutatásuk eredményeiről is szó lesz itt a Koktélban. Remélem, hogy ebben az egy órában is minket választanak. Továbbra is én Tóth Mihály Nikolát fogom önöknek kevergetni, kavargatni a kizárólag alkoholmentes koktélt. Dőjenek egy kicsit, hátra is érkeznek a zenék. Utána már is szó lesz arról, hogy az élelmiszerekben található anyagok és a következtetések ezek rákkeltő hatásával kapcsolatban. Mármint, hogy következtetéseket vonunk le a rákkeltő hatással kapcsolatban.
2: Érdekes témák. Érdekes emberek. Koktél.
8: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
9: Műsorajánló.
10: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
11: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
12: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
13: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
14: Retikül. Szerdán 16 órától.
15: Műsorajánlót hallottak.
16: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
17: Szuszókázni, hajcsikázni imádok, kizárom a világot. El vagyok az álmaimmal magammal, hogy nem is tudom kifejezni szavakkal. Fél homályos nyugalom a szobámban, enyélek a nagy ágyban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszolkázni, hajcsikázni imádok. Van úgy, hogy túl zajos az élet, van úgy, hogy túl forró a nyár, van úgy, hogy megtörténik minden, és egyszer csak tele a pohár. Nehéz volna kifejezni szavakban a nagy néhült az agyamban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszolkázni, hajcsikázni.

fél homályos nyugalom a szobámban. Enyélek a nagy ágyban, nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszolkázni, hajcsikázni imádok. Van úgy, hogy kiakad az ember, van úgy, hogy jobb, ha elköszön. Van úgy, hogy céllel szemben nem megy, se baj, majd egyszer összejön. Nehéz volna kifejezni szavakban a nagy méhült az agyamban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszókázni, hajcsikázni

0: Ahogy ígértem, már is itt a koktélban belevágunk a mai témánkban, ami a rákkeltő édesítőszerek, avagy miket kerüljünk el témakörbe tartozik. Az élelmiszerekben található anyagok és következtetések ezek rákkeltő hatásával kapcsolatban. Sok ipari folyamatban használják a poliakrilamidot és az akrilamid ciopolimereket. Ide tartozik az ivóvíz, a szennyvíz és a hulladék kezelése. Jelen vannak emellett a fogyasztási termékek elkészítése során is, mint például a csomagolásnál és néhány ragasztóban. Mivel állatkísérletek során az akrilamid rákkeltő hatásúnak bizonyult, mind a Környezetvédelmi Ügynökség, mind a Nemzetközi Rákkutató Intézet az emberre nézve is kockázatosnak tekinti ezt az anyagot. Mindemellett az akrilamid és a rák közötti kapcsolat még nem tisztázódott az embernél. Valószínűleg ez az anyag a keményítő tartalmú nyersanyagok magas hőmérsékleten való sütésekor is keletkezik, így például a krumpli szíromban, a sült burgonyában nagy mennyiségben előfordul, kisebb mennyiségben megtalálható néhány kenyérfélében. A legnagyobb mennyiségben az akrilamid az előbbiekben említett élelmiszerek és a cigarettafüst révén kerül a szervezetünkbe. Sem a szabályozó szervezetek, sem a tudósok nem állapították meg meggyőzően, hogy az élelmiszerekben jelenlévő akrilamid veszélyt jelentene az emberi testre vagy sem. Egy biztos, azért jobb, hogyha kerüljük ezt az anyagot. Nem sokára itt a koktélban a mesterséges édesítőkről lesz szó.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Ahogy ígértem, tovább folytatjuk a mai koktél témánkat, amely még mindig az, hogy milyen ételeket szabad, illetve érdemes elkerülni, annak ellenére, hogy ne legyünk rákosak. Az élelmiszerekben található anyagok és a következtetések ezek közül rákkeltő hatásával kapcsolatban a következők. Sok ipari folyamatban használják a poliakrilamid és az akrilamid ciópolimereket, ide tartozik az ivóvíz, a szennyvíz és a hulladékkezelése. Jelenleg vannak emellett a fogyasztási termékek elkészítése során is, mint például a csomagolásnál és néhány ragasztóban. Mivel állatkísérletek során az akrilamid rákkeltő hatásúnak bizonyult, mind a Környezetvédelmi Ügynökség, mind a Nemzetközi Rákkutató Intézet az emberre nézve is kockázatosnak tekinti ezt az anyagot. Mindemellett az akrilamid és a rák közötti kapcsolat még nem tisztázódott az embernél. Valószínűleg ez az anyag a keményítő tartalmú nyersanyagok magas hőmérsékleten való sütésekor is keletkezik, így például a krumpli szíromban, a sült burgonyában nagy mennyiségben előfordul, kisebb mennyiségben megtalálható néhány kenyérfélében. Legnagyobb mennyiségben az akrilamid az előbbiekben említett élelmiszerek és a cigarettafűs révén kerül szervezetünkbe. Sem a szabályozó szervezetek, sem a tudósok nem állapították meg meggyőzően, hogy az élelmiszerekben jelenlévő akrilamid veszélyt jelentene az emberi testre vagy sem. Egy biztos azért a sült krumpli nem biztos, hogy a legegészségesebb, ha éppen ezt elhagyjuk, akkor sokat nem teszünk magunkban.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Remélem, hogy önök is ugyanolyan kíváncsiak arra, hogy mit is nem szabad enni így a nagyvilágban, mert hogy a 21. században mindent telenyomnak színezékkel, mesterséges édesítőszerrel, nos, erről essék most szó. A mesterséges édesítőkkel és a rákkal kapcsolatos kérdések már az 1970-es években felmerültek, amikor is tanulmányok kimutatták, hogy nagy dózisú ciklamát és szaharin kombinációja hólyagrákot okoz a kísérleti patkányokban. Ennek ellenére a későbbi kutatások nem szolgáltak egyértelmű bizonyítékkal arra, hogy kapcsolat állna fent a mesterséges édesítőszerek és a rák kialakulása között az emberi szervezetben. Mivel a patkányoknál tapasztalt hólyagrák olyan folyamat eredménye, amely az embereknél nem releváns, és mert nincs nyilvánvaló bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a szaharin az embereknél rákot okoz, 2000-ben biztonságosnak ítélték és levették azt az Amerikai Nemzeti Toxikológiai Program karcinogén listájáról, amin 1981-től szerepelt. Az Élelmiszer és Gyógyszer Engedélyeztetési Hivatal számos teszt után, melyek bizonyították, hogy nem okoz rákot és nincs kedvezőtlen hatása kísérleti állatokra, 1981-ben engedélyezte az aszpartam használatát. Egy 1996-os jelentés során újabb kérdések merültek fel az aszpartam veszélyeivel kapcsolatban, mivel kimutatták, hogy az 1975 és 1992 közötti agytumoros betegek váratlanul megnövekedett száma kapcsolatban lehet az édesítőszer bevezetésével és használatával. Ezzel szemben egy elemzés eredményei kimutatták, hogy az agyi és a központi idegrendszeri daganatos megbetegedéseink száma 1973-ban kezdtek el növekedni, 8 évvel az aszpartam engedélyezése előtt, és a folyamat 1985-ig nőtt. Emellett az agytumorok számának ugrása elsősorban a 70 év feletti korosztálynál volt jelentős, ez a csoport viszont nem volt magas aszpartam dózisnak kitéve a szer bevezetése óta. Ezek az adatok nem jelentenek szoros kapcsolatot az aszpartam fogyasztása és az agytumor kialakulása között. Az acetilszulfán K is egyike azon mesterséges édesítő szereknek, melyek használata engedélyezett. Az FDA az acetilszulfán K használatát 1988-ban engedélyezte bizonyos élelmiszeripari termékek esetén. Mielőtt zöld utat kapott volna ezen szerek használata, az FDA több mint 100 biztonsági tanulmány eredményét nézte át. A felmérések minden egyes édesítőszert érintettek, beleértve azokat is, melyeknek a biztonságos fogyasztását megkérdőjelezték. A tanulmányok nem mutattak ki bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az édesítőszerek rákot okoznak, vagy bármilyen más veszélyt jelentenek az egészségünkre. Előnyük az, hogy helyettesítik a cukrot és energiamentesek, és persze sokkal kevesebb kell belőlük, mint a valódi cukorból. Én azt mondom, hogy répacukor helyett inkább fogyasszunk gyümölcscukrot vagy barna cukrot, az talán nem olyan káros és nem olyan kalóriadús, mint a répacukor. Sokan félnek az élelmiszer színezéktől, néhány zene után erről beszélgetünk itt a Koktélban.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Itt a Koktélban, ahogy ígértem, az élelmiszer színezékekről beszélgetünk egy kicsit. Az engedélyezett színezékek listáján körülbelül 50 féle természetes, természetazonos és mesterséges színezék szerepel. A vegyipar hajnalán kifejlesztett régi, úgynevezett azó színezékeket, amelyekről megállapították, hogy rákot okoznak a patkányokban, már régóta kivonták a forgalomból. Az élelmiszer adalék anyagok, s ezen belül természetesen a színezékek biztonságos használatáról ma már számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet gondoskodik, többek között szigorú jogszabályok kidolgozásával. Ezzel párhuzamosan az élelmiszeripar is törekszik rá, hogy meghallgatva a fogyasztók igényeit, a gyermekek részére készült termékek előállítása során minél természetesebb színezékeket használjon. Ennek jegyében például az egyik csokoládé gyár az egyik csokoládé drazsiának receptjét is megújította, és most már mesterséges színezék nélkül készül ez az édesség. A kutatások kimutatták, hogy bizonyos húsok magas fokon való sütésekor olyan vegyi anyagok keletkeznek, melyek a nyers húsban nincsenek jelen. A vegyületek közül néhány rekkeltő lehet, például a heterociklikus aminok, olyan karcinogén vegyületek, amelyek a húsok és a halak sütése során keletkeznek. A háciák akkor keletkeznek, amikor az aminosavak, a fehérjék építő kövei és a kreatinok magas hőmérsékleten reagálnak egymásra. A kutatók 17 különböző, a húsok sütésekor keletkező háciát azonosítottak be, amelyek daganatveszélyt jelentenek. A Nemzeti Rákintézet és japán és európai kutatók is kimutatták, hogy a heterociklikus aminok a hús izom kötegei között keletkeznek a magas hőfokon való elkészítés során. Jelenleg is tanulmányokat folytatnak, hogy megbecsüljék a háciák mennyiségét egy átlagos étrendben, de jelenleg a napi maximum hácia bevitel mértéke nincs megállapítva.
1: Érdekes témák, érdekes emberek, Koktél. Hobby rádió.
2: Műsorajánló.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby rádióban.
3: Jó szórakozást.
4: Jó szórakozást.
2: Egészségedre.
5: Egészségedre.
6: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby rádióban.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
8: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
9: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
10: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
11: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
10: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
12: Ma éjjel táncolunk, ez a
13: egy műsor.
14: I could have spread my wings and done a thousand things.
13: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
15: Ma meg a szombat délután.
13: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Lassan-lassan véget ér a koktél, de mielőtt elköszönnék önöktől, a szennyeződéseket az ivóvízben feltétlenül meg kell, hogy beszéljük. A hólyag és a májrák okozói között szerepelhet az olyan szennyezett vízzel való érintkezés, melyben a schistozóma méhtej petéi vannak. Az olyan területen élő emberek, ahol nincs lehetőség a víz klórozására, fokozott veszélynek vannak kitéve. Kínában és Nyugat-Bengáliában magas koncentrációban találtak arzént az ivóvízben, csak úgy, mint Argentína, Ausztrália, Chile, Mexikó, Tajvan, Kína, Vietnám és az Egyesült Államok legelszigeteltebb területein. Számos régióban az ivóvíz természeténél fogva érintkezik a szennyezett, arzénban gazdag geológiai képződményekkel. A bizonyíték az arzén tüdőrákot okozó hatására vonatkozóan meggyőző. Magyarországon az ivóvíz tisztításával, klórozásával az említett veszélyeket kiküszöbölik, úgyhogy itt azért nem kell aggódnunk. De ha elmennek nyaralni valahova, tessék leellenőrizni azt a bizonyos ivóvizet. Én köszönöm az elmúlt 260 perc megtisztelő figyelmét, én Tóth Mihály Nikolett voltam, velem legközelebb egy hét múlva ugyanitt ugyanebben az időben lehet találkozni. Mindenkinek csodaszép napot kívánok, a viszont hallásra!
1: Egy koktél fel.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Lemondott a Tisza kormány helyettes államtitkára. Vádat emelt a Győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar kulturális élet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, közölte a levél aláírói nevében Luther Imre előadó művész. Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek, a magyar kultúra számos területén már olyan mértékűvé vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozása történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Vádat emelt a Győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025 novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele, és később otthonukban is kínoszta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Oroszország figyelmeztette Szlovákiát, hogy ne csatlakozzon ahhoz a nemzetközi bizottsághoz, amely az Ukrajna elleni orosz invázió által okozott károk megtérítésével foglalkozna. A figyelmeztetés állítólag július 10-én hangzott el telefonon, közölte a sme.sk. Moszkva jelezte, hogy az egyezmény aláírását barátságtalan lépésnek tekinteni. A történtekről Peter Pripután moszkvai szlovák nagykövet tájékoztatta a szlovák külügyminisztériumot. Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.
3: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Brian vagyok. Kezdjük déli hírösszefoglaló műsorunkat, ma szeptember 2-a, szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánkban 26,4 fokot mutatnak a hőmérők. Ezen a nyári napon Rebeka és Dorina nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek, zene után folytatjuk.
0: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Szeptember második napján köszöntjük Dorina, valamint Rebeka nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A Dorina a Dorottya becézéséből önállósult. Szeptember 2-án kívül ünnepelnek még a Dorinák február 6-án is. Becézése ennek a névnek Dori, Dorika, Dorka, Rina, Rinácska, jeles viselői, Galambos Dorina énekesnő, Csifó Dorina színész, énekesnő, valamint ön, kedves Dorina. Szintén ezen a napon köszöntjük Rebeka nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A héber eredetű név a Biblia szerint Izsák felesége, Ézsaúnak és Jákobnak anyja, jelentése pedig igéző, megbabonázó, megkötözött vagy jól táplált. Szeptember 2-án kívül ünnepelnek még március 9-én is a Rebekák. Becézése ennek a névnek Rebi, Rebike, Rebus, Rebuska, Repcsi, Réci és Récike. Jeles viselői pedig Rebecca Bakken, norvég jazz énekesnő, valamint ön, kedves Rebeka. Ezen a napon köszöntjük még Apsa, Apsolon, Apollinár, Axel, Bogdán, Csépán, Doren, Dorinka, Ella, Elli, Felda, Fodor, Fédra, Inka, István, Kallista, Kasszandra, Margit, Renátus, Renátó, René, Stefán, Ted, Teodor, Teodóra, Teó, valamint Töhötöm nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával szeptember 2-án üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1031-jel kezdünk, szeptember 2-án meghalt Imre Herceg, első Szent István fia vadászat közben. Az ország így trónörökös nélkül maradt. Folytassuk a 17. század közepével, 1652. szeptember 2-án meghalt Giuseppe de Ribera, spanyol festő. Pontosan 200 évet ugrunk előre, 1852. szeptember 2-án született Paul Bourget, francia költő, író, esszéista és akadémikus. Folytassuk 1858-al, szeptember 2-án megszületett Fadrusz János szobrász, 1894-ben Mátyás király lovasszobrának tervével első díjat nyert, a művet 1902-ben leplezték le Kolozsvárott. Ugorjunk a 20. század elejére, 1902. szeptember 2-án meghalt Keleti Gusztáv festőművész, tanár, műkritikus, akadémikus. Ugyanebben az évben, azaz 1902. szeptember 2-án született Szőke Gyula Kossuth Díjas gépészmérnök, az állami építőipar gépesítésének úttörője. Folytassuk 1927-tel, szeptember 2-án született Csík Tibor olimpiai bajnok ökölvívó. Pontosan 10 évet ugrunk előre, 1937-re, ugyanis szeptember 2-án halt meg Pierre de Coubertin, francia sportpedagógus, az újkori olimpiai játékok kezdeményezője. 1945-tel folytatjuk, szeptember 2-án véget ért a második világháború. A Missouri amerikai hadihajó fedélzetén a japán küldöttség aláírta az amerikaiak előtt a kapitulációs okmányt. Folytassuk 1952-vel, szeptember 2-án született Jimmy Connors, amerikai világbajnok teniszező. És végül, de nem utolsó sorban, 1977. szeptember 2-án meghalt Monga János, néprajzkutató, a történelemtudomány kandidátusa. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Krónikák első könyve 16. fejezetéből.
1: Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek zsoltárt néki, emlegessétek minden csodáját, dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: 2026. szeptember 2-a szerda. Evangélium Szent Lukács könyvéből 4. fejezet 38-tól 44. vers. Kafarnaumi tartózkodása idején Jézus a zsinagógából jövet betért Simon Péter házába. Simon anyósa éppen magas lázban szenvedett. Mindjárt szóltak is neki az érdekében. Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolt a láznak, és a láz megszűnt. A beteg azonnal fölgelt és szolgált nekik. Napnyugtakor mindnyájan odavitték Jézushoz a betegeket, akik különféle bajokban szenvedtek. Mindegyikre rátette kezét, és meggyógyította őket. Sokakból gonosz lelkek mentek ki, és ezt kiáltozták, te vagy az Isten fia. Jézus azonban rájuk parancsolt, és nem engedte, hogy beszéljenek, azok ugyanis tudták, hogy ő a Krisztus. Amikor megvirradt, Jézus kiment egy magányos helyre, a népsokaság pedig keresésére indult, és meg is találta. Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Jézus azonban így válaszolt: más városoknak is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát, mert ez a küldetésem. Azután folytatta tanítását Galilea zsinagógáiban. Elmélkedés. Jézus betér Simon házába, ahol Péter anyósa magas lázzal betegen fekszik. Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolt a láznak, és a láz megszűnt. A gyógyulás azonnali, és az asszony rögtön fel is kell, hogy szolgáljon. Ez a kép egyszerre mutatja meg Jézus gyógyító erejét és az erre adott helyes választ. Az, akit Jézus meggyógyít, nem zárkózik el, hanem szolgálni kezd. A nap végén pedig özönlenek hozzá a betegek, megszállottak, szenvedők, s Jézus mindnyájukat meggyógyítja. Mégsem telepszik le, nem alapít rendelőt vagy csodaközpontot, hanem tovább indul, hogy máshol is hirdesse Isten országát. Ez a szakasz két fontos jellemvonást emel ki Jézusról. Először közel jön, személyesen, szeretettel hajol oda a szenvedő emberhez. Nem távolról tesz csodát, hanem belép a házba, a beteg személy élethelyzetébe. Másodszor nem engedi, hogy a siker vagy a tömeg akarata irányítsa küldetését. Reggel visszavonul imádkozni, ebből nyeri erejét, majd megy tovább, mert tudja, hogy küldetése nem szűkülhet egyetlen városra. E két jellemvonás a tanítvány számára iránytűként szolgál. Az imádságban elmélyült kapcsolatba kerülünk az Atyával, és nyitottak vagyunk arra, hogy a másik ember felé forduljunk. Mert akit Jézus felemel, meggyógyít, azt meghívja a szolgálatra is, a szív csendjéből fakadó szeretetre. Uram Jézus Krisztus, te belépsz hétköznapi világunkba, és gyengéden fölénk hajolsz, amikor erőtlenek vagyunk. Hozzád hozom ma is minden gyengeségemet, testi-lelki sebemet, lázamat és levertségemet. Érints meg engem, és gyógyíts meg, hogy én is újra talpra álljak, és szolgálni tudjak másokat. Segíts, hogy úgy éljek, mint akit már megérintettél, és amikor hajlamos lennék csak a magam világába zárkózni, vezess tovább új emberek és új helyzetek felé. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.

0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live. 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: UK. Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
9: Tudta ön azt, hogy Faust nagyhatalmú varázsló volt? Aki eladta a lelkét az ördögnek, vagy egyszerűen sarlatán? Meglepő, de valódi Faust homályba vesző élete két típusba sorolható műveket inspirálta, vagy az ember bűnös önteltségét kárhoztatják, vagy a jóságra való képességét magasztalják.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobbyradio.hu.
8: A rádiót.

0: Ismét itt vagyok, Brian, és ez a Hobby Rádió. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1031-ben Imre herceg halála. István elbetegesedvén 1031-ben fiára akarta ruházni az országlást. 10 fejezetből álló tanítást szerkesztett számára a közigazgatás mikénti kezeléséről és az erkölcsös életről, de szándékának megvalósítását Imre halála megsemmisítette. 1083-ban az egyház szentté avatta. 1790-ben az országgyűlés elhatározza, hogy az elmérgesedett viták miatt megoldatlan vallásügyi kérdéseket a király döntésére bízza. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a nap hírei egyensúlyt mutatnak a mindennapi fogyasztói kihívások és a stratégiai ipari fejlesztések között. A lakosságot leginkább érintő téma az élelmiszerárak várható emelkedése, amely egy friss tanulmány szerint a csapadékhiányból fakadó drágulás dominó hatása miatt jelentős mértékben megemelkedhet az alapvető termékek esetében, miközben a szakértők szerint a fogyasztók ezen a fronton tehetetlenek. Mindeközben a makrogazdasági képet a forint gyengülése színezi a bankközi piacon, a nemzeti valuta kedden gyengült a főbb devizákkal, így az euróval és a dollárral szemben is. A pénzügyi bizonytalanság mellett a mindennapi életet is érintenek a szeptember 1-én életbe lépett fontos változások, amelyek a gyógyszerek, a nyugtázás és a kórházi ellátás területén hoznak új szabályokat. A háztartások számára külön figyelmet igényel az MVM földgázügyfél szolgálati rendszerének szeptember 21. és 29. közötti átfogó informatikai átállítása, amelynek elmaradása kellemetlen helyzetbe sodorhatja azokat, akik nem lépnek időben. Ugyanakkor a gazdasági hírek nem csupán kihívásokat tartogatnak, a miniszteri tagadások ellenére is megerősítést nyert, hogy a kínai CATL leányvállalata új csomagoló és összeszerelő üzem létesítését tervezi Debrecenben, ezzel újabb akkumulátoripari beruházást hozva a városba. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Üdvözljük hallgatóinkat a Hobby Rádió friss hírei között, ahol a nap legfontosabb eseményeit és közérdekű információit foglaljuk össze. Portálunkon olvasható, hogy a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete a Mohácsi csata 500. évfordulóját megemlékezve történelmi áttekintő előadást szervez 2026. szeptemberében Budapesten. A mindennapi gyakorlat szempontjából szintén kiemelt jelentőségű, hogy részletesen beszámoltunk a szeptemberi családi pótlék hivatalos folyósítási dátumairól, amelyekben az augusztusi eltérések miatt változások történtek. A közösségi élet hírei közül a VGK Kispesti Látássérültek Klubja klubnapot tart, ahol a nyár pillanatait idézik fel, míg Csíkszeredában a helyi rendőrség figyelmeztetett a mozgássérült parkolóhelyek tiszteletlen kezelésének súlyos következményeire. Szervezeti híreként az MBGOS elnöksége augusztusi ülésén számos fontos döntést hozott, így elfogadta a beszámolókat, döntött a Braille emlékérmek odaítéléséről és a Balatonboglári üdülő jövőjéről is. A fenti témák részletes kifejtéséért és a további aktualitásokért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, a délutáni órákban a Délután című műsorban interjúk, riportok és tudósítások várják Önt kulturális, szociális és közéleti eseményekről. Ezt követően a 14. órában a Zamat adásában finom falatokkal ismerkedhet meg a konyhában 2 órán keresztül, majd a 16. órában a Retikül női magazinban sok csajos hírt és kevés focit hallhat. A 17. órában pedig a Nagy Generáció retro műsorában mindenki, aki a 70-es és 80-as években formálta a zenei világot, a legnagyobbakkal együtt szólal meg. A 17. óra után a 18. órában az esti hír összefoglaló adja a nap idézetét, névnap köszöntőt, évforduló naptárt és sporthíreket. A 19. órában verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, azaz riporttal, interjúval vagy tudósítással zárul a nap. A 21. órában a Movie and Music film ajánló műsorában filmmel és zenével ismerkedhet. Végül a 20. órában a Cocktail magazin műsorában érdekes témákról és érdekes emberekről hallhat 2 órán keresztül. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

Ismét itt vagyok, Brian, és ez a Hobby Rádió. Lássuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk. A mai napon borult idő várható. Jelenleg 26 fok van. A hőmérséklet 19 és 29 fok között alakul. A hőérzet 28 fok, vagyis hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. A páratartalom 50% körül alakul, ami kellemes érték. Hosszabb napos időszakok is lesznek. Az UV-sugárzás értéke 4, ami mérsékelt. Csapadékra nem kell számítani. 323 felől enyhe szellő érkezhet. A legerősebb széllökések akár 26 km/h is lehetnek. Csütörtökön többnyire borult időre számíthatunk. A várható hőmérséklet 22 és 29 fok között lesz. A nap jelentős részében kisüt a nap. Eső vagy zápor nem valószínű. 332 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 16 km/h sebességgel. Időnként 35 km/h széllökések is előfordulhatnak. Pénteken többnyire borult időre számíthatunk. A hőmérséklet napközben 22 és 29 fok között várható. Inkább napos idő várható. Eső vagy zápor nem valószínű, 284 irányból fújhat a mérsékelt szél, a maximális szélsebesség 14 km/h lehet. A széllökések elérhetik a 33 km/h. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk, 13 órától hallhatják a délután című műsorunkat. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm a figyelmet, Brian voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Lemondott a Kormin-láncról és a Kormin-lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakát. Erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett. Lemondott a Kormin-láncról és a Kormin-lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Kormin-lánc testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Embertelen körülmények között élnek Solgó-Tarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramdíj fizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Solgó-Tarjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Salzburg tartományban az augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának. Az óriási vihar, amely átvonult a régión, 10-20 cm vastag jégtakaróval borította be a tájat. A helyzet annyira extrém volt, hogy az utakra hókotrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget. Az út szélén még ma is jéghegyek tornyosulnak. Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám.
4: Jött egy üzenet, meghallgatom.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
4: Pölöskei, a családi szörp.
5: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
8: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
10: Mit mondanak a szerelemről a csillagok? Hogyan segít a párkapcsolatokban a horoszkóp? Mely jegyek illenek össze? Dr. Sípos Ildikó asztrológus előadása a szerelem és a horoszkóp kapcsolatáról.
11: Páros horoszkópokról, illetőleg az asztrológiának a segítségéről beszélni, mert nem elég tulajdonképpen az, hogy az érzelmeknek egy magas hőfoka legyen. Nagyon fontos az, hogy ez a két ember az összeillik-e egymással, vagy nem. Ebben tud segíteni tulajdonképpen az asztrológia. Ez egy érdekes dolog, mert biztos ti is voltatok már úgy, hogy valakivel találkoztatok, és egy pár percet beszélgetetek, és úgy éreztétek, mintha ezer éve ismernétek egymást. Ez valóban lehetséges, hogy ezer éve ismeritek egymást. Madács Imrének az a rendkívüli nagy zsenialitása, hogy az ember tragédiában lényegében egy ilyen reinkarnációs sorozatot írt le, tehát egy ember párnak a találkozása, és ennek a különböző korokban való újra találkozása, melynek során változtak ők maguk is, fejlődtek, és ahányszor újra találkoztak, mindig egy más szituáció volt, mert mind a ketten önállóan fejlődtek tovább, van, amikor együtt voltak, van, amikor ellenségesek voltak, bántották egymást. A keletiek szerint az embereknek van egy ilyen karmikus párjuk, mindenkinek megvan az úgynevezett duál párja. Avval magyarázzák ezt, akik ezzel az ezotériával komolyabban foglalkoznak, hogy ugye amikor a nagy egységből kiváltak egyes lelkek, az úgynevezett angyalok, az angyaloknak, mint tudjuk, nincsen nemük. De ahhoz, hogy a földi léthez tudjanak alkalmazkodni, és az anyagban megismerjék egymást, mert ugye a földi születéseknek ez a célja, ehhez férfi és női principiumra van szükség, mert a földi világban csak nőként és férfiként lehet ugye a szaporodástól kezdve a mindenféle életfunkcióhoz nagyon fontos az, hogy vagy férfi, vagy nő legyen valaki. Hát általánosságban értjük ezt, ugye. Tehát azt mondja, hogy ez az egy lélek, nevezük angyalnak, a nagy egységből kiválik egy fény, vagy egy lélek, és ez ketté válik férfira és nőre. Ez a földi életbe mindig keresi a másik felét, mint egy alma, hogyha ketté vágják, ugye. Nem lehet egy másik almával pontosan összeilleszteni, csak egy avval, amelyiknek a párja. Tulajdonképpen ez hajtja az embereket, és ezek az úgynevezett duál párok, és ez a felismerés, amit érzünk akkor, ha valakivel találkozunk, és tudjuk azt, hogy az életünket vele kell letölteni, vagy valamilyen, mintha nagyon-nagyon régen ismernénk, lehet, hogy megtaláltuk ezt a bizonyos duál párunkat. Nem jelenti azt, hogy az életben csak ő vele találkozunk, csak ő bele szeretünk bele, de ezt a bizonyosságot, ezt az érzést, ezt biztos, hogy már vagy átéltétek, vagy át fogjátok élni, amikor megtaláljátok a másik feleteket. Vannak olyan életek, amikor vagy nem találkoznak egymással, mert az egyik túlságosan lemarad a fejlődésben, túlságosan önzővé válik, és tulajdonképpen nincs szüksége, úgy érzi arra, hogy egy a másik felét megtalálja. Vagy megtalálja ugyan, de annyira különböző szintjén lesznek a fejlődésnek, hogy lehet, hogy találkoznak, de az egyiknek az egoizmusa az lehetetlenné teszi azt, hogy egymásra találjanak. És lehet, hogy inkább egy olyan valakivel éli le az életét, aki ezt a túlfejlett egoizmust ezt el tudja fogadni, vagy valamilyen szinten alkalmazkodik hozzá. Tulajdonképpen az asztrológia abba tud segíteni a pároknak, illetőleg az egymást kereső embereknek, hogy megmutatja azokat a tulajdonságokat, amelyet a másik emberben el tudunk fogadni, amelyeket esetleg nem tudunk ugyan elfogadni, de vagy az én fejlődésemet szolgálják, és ezáltal egy harmóniát, egy egységet tud létrehozni, vagy éppen nem tud létrehozni, mert mind a két félnek olyan hibái vannak, hogy ezt lehetetlen ezt egy ilyen harmonikus egységben megoldani. Van egy barátnőm, aki sokat volt Indiába, egy fiatal ember az ismeretségi köréből házasságra készült. Hogyha két fiatal egymásnak szimpatikus, akkor beszélgethetnek egymással, egyelőre semmi több, de ez a mai napig is így van. Utána, hogyha úgy gondolják, hogy tetszenek egymásnak, és komolyabban meg akarnak egymást ismerni, akkor először a feleség családja, fontosabb rokonai elmennek a fiú családjához, és ott megnézik azt, hogy milyen családban él, és megfelele az ő lányuknak az a családi légkör. Ezek után a fiú családja elmegy a lány családjához, és ugyanezt a vizsgálódást, ezt hát nyilvánvaló, hogy kulturáltan, de megejti. És a következő fázis, és ez egy érdekes dolog, hogy elmennek egy asztrológushoz, mindegyiknek a levéltárcájában, vagy a retiküljében ott van az a pici kis horoszkóp, amit még a születésekor elkészítenek, és mindegyik elviszi a maga kis horoszkópját az asztrológushoz, és az utolsó áldást tulajdonképpen arra, hogy ez a frigy létrejöhet, ezt nem egy pszichológus, nem egy házassági tanácsadó, hanem az asztrológus mondja ki, mert összeveti a két horoszkópot, fölhívja a figyelmet arra, hogy hol lesznek esetleg köztük problémák, elírja azt a szintet, az a ellentét, vagy vonzás, taszítás, karakter, különbözőség, hogy még egymással együtt tudjanak élni, és ebben az esetben fognak bejelentkezni a házasságkötésre, és akkor köthetnek házasságot. És ezt mondom, a mai napig így megy. Elég régóta foglalkozom asztrológiával, azt lehet mondani, hogy egy 25 éve biztosan, és nagyon sok ember megfordul nálam, és nagyon sok fiatal is megfordul nálam is. Különösen nagy örömöt szokott okozni az, hogyha a fiatalok mielőtt összeházasodnak, akkor megkeresnek engem, tanácsolom-e azt, hogy házasságot kössenek, illetőleg mire figyeljenek oda, mire vigyázzanak egymással kapcsolatban. Sőt, ki lehet találni egy olyan optimális időpontot a házasságkötésre, hát nyilvánvaló azokon a kereteken belül, amikor ők szeretnének összeházasodni, ami a legoptimálisabb arra, hogy egy házasság megszülessen. Mert mint ahogy az embereknek is van ilyen születési horoszkópjuk, amik a születési hónap, nap, év és az órája is meghatároz, ugyanúgy a házasságnak is van egy születése, és az egész házasságra ez az időpont rányomja a bélyegét. Na most ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kozmosszal, tehát a világ mindenséggel mennyire tud összhangba lenni az a házasság, mint ahogy az egyéni horoszkóp is azt mutatja, hogy az a bizonyos személy, az hogy tud beleilleszkedni a kozmikus törvényszerűségek közé, és hol lehetnek esetleg bizonyos hiányosságok ebben. Nem csak a pároknak az egymáshoz való viszonyát, hanem még a megfelelő időpontot is így meg lehet találni, ami a legjobban megfelel a kozmikus törvényeknek. Az egyes horoszkópoknál mi az a lényeges dolog, ami azt jelenti, hogy na, ez a kapcsolat, ez már olyan próbáknak és olyan teherpróbáknak lesz kitéve, amelyet esetleg nem bírnak a felek elviselni, vagy pedig vannak ugye az ellentétek, problémák, karakter, különbözőségek, és egymásnak a fejlődését fogják tulajdonképpen elősegíteni. Nem jó az, hogyha túlságosan csak harmonikus úgynevezett fényszögek, tehát ez a fényszög azt a bolygóknak, tehát az egyik fél bolygóinak a másik fél bolygóival való kapcsolódását jelenti. Tehát az sem jó, ha túl sok és csak harmónia van egy kapcsolatban, mert akkor nem tudnak egymástól tanulni, nem tudják egymást nevelni. A legjobb az, hogyha vannak úgynevezett ellentétek, hát ugye, mint tudjuk, a férfi és a női nem, az tulajdonképpen ugyanannak a két pólusa, tehát mint ahogy a anód és a katód, tehát ezek ellentétes principiumok, és ezáltal vonzák és taszítják egymást, tehát mindenképpen kell ellentéteknek lenni. Sok asztrológus ott hibáz, hogy csak a harmóniát és csak az egyezőséget keresi, és sajnos ezek, én magam is tapasztaltam, hogy ezek a kapcsolatok unalomba szoktak fulladni egy bizonyos idő után, mert ha nincs egy egészséges konfliktus helyzet, ha nem kiegészítik egymást, hanem azonosak a karakterek, akkor nem biztos, hogy bármelyik félnek a fejlődését szolgálják, és nem is jó az, ha mindenre a másik rábólint. Tehát meg kell találni azt az arányt, hogy legyenek ellentétes, tehát mit tudom én, karakter tulajdonságban. Például, ha mind a kettő egy túlságosan önérvényesítő típus, akkor az az eset fordulhat elő, mint a bizonyos két kicsi kecske, ugye, amelyik szembe megy a hídon, és egyik se akar kitérni a másik elől. Ha két abszolút passzív ember találkozik, akkor mindegyik azt várja, hogy a másik kezdeményezzen, nem biztos, hogy ez egy szerencsés találkozás. Tehát olyan arányban rossz és a jó egyezőségek és a különbözőségeknek a összjátéka, összhangja, amely még együttműködést is erősegíthet, de ugyanakkor a két nemnek a különbözőségét is hangsúlyozza, mert csak ez vezethet vonzáshoz, ha kicsit különbözőek is, és ellentétesek is. És mint ahogy vegyük azt a két alma példáját, ugye az egyik oldalról az egyik felét látja, a másik felét látja a világnak, és a kettő olyan szépen összeillik, hogy két egyforma fél alma nem tud olyan jól összeillni, mint egy félbevágott két alma, amelyik pontosan illeszkedik egymáshoz. Hogy konkrétabban próbáljam ezt ecsetelni, azt mindjárt tudjátok, hogy van 12 állatövi jegy. Ez egy eléggé beskatujázása és leegyszerűsítése az asztrológiának, és tulajdonképpen, amit ezekben az újságokban tapasztaltuk, hogy mit tudom én, mai napon a bikák erre vigyázzanak, arra vigyázzanak, az egy játék inkább. Egyrészt az az asztrológus, aki ezt csinálja, az egy-két tulajdonságot ügyesen elles, például tudja azt, hogy a bikáknak a szerelem meg a pénz fontos, és akkor nyilván azoknak arra az élet sorsterületre fog aznapra valamit mondani, de ezekből biztos, hogy vannak, mint hogyha az ember beletartozik egy típusba, de ugyanakkor egyén is. Tehát ha meg tudja találni, és rutinos az asztrológus, hogy mi az a közös az összes bikába, akkor biztos, hogy lesz egy mondat, ami az illetőnek is fog valamit mondani. Mert ugyanakkor, hogy beleillik egy csoportba, különbözőségei is vannak. Na most az egyéni horoszkóp az azért fontos és érdekes, mert az csak annak az egy embernek van. Tudom, hogy vannak ilyen ellenérvek, hogyha ugyanabban a kórházban, a szomszéd szülőágyon egyszerre szül, akkor biztos, hogy nagyon sok hasonlóság lesz az két emberkének a sorsába, az életútjába, de akkor is nem mindegy, hogy milyen társadalmi osztályból születtek, milyen történelmi korban, stb. Nagyon-nagyon sok ezer, sok millió év kell ahhoz, hogy ugyanaz a bolygóállás, tehát azt képzeljük el, hogy a horoszkóp gyakorlatilag azt tükrözi, hogy a csillagos ég felettünk milyen fontosabb, mert ugye csak 10 bolygót emelünk ki ezek közül, hogy ezek hogy helyezkednek el. Mivel az egyik bolygó a Hold, az 28 nap alatt megy körbe, de van olyan bolygó a Plutó, amelyik 164 év alatt teszi meg ugyanezt az utat. Nehéz megtalálni, tehát egy ugyanolyan állást, az csak az adott pillanatban lehet. Mindenkinek van egy egyéni horoszkópja, és itt is nagyon sokat számít az óra, perc, mert az adja ki az úgynevezett aszcendenst, ami egy nagyon fontos jellemzője annak az illetőnek. Miért mondom ezt? Mert amikor én azt mondom, hogy bizonyos asztrológiai típusú emberek általában illenek egymáshoz, ez nem biztos, hogy abban az adott konkrét esetben ez 100%-ban bejön. De lehet azért így általánosítani. A kos típusú emberek például a szembelevő jeggyel, tehát amelyik pont ez az ekliptikán pont szembehelyezkedik el, a mérleggel tudnak a legjobban együtt élni. A kosnak a Marsz az uralkodó bolygója, és a mérlegnek a Vénusz. Hát azt tudjuk, hogy a Marsz és a Vénusz, ez a férfi és a női jelölőt is jelenti egyúttal. Tehát itt borzasztó nagy az affinitás a kos és a mérleg típusú emberek közül. A kos mindig a kezdeményező, még akkor is, ha a nő, legfeljebb ügyesen csinálja. A mérleg meg mindig az elfogadó, aki a kacér, a csábító. Tehát ez a két ember rendkívüli nagy vehemenciával tud találkozni, és rendkívüli módon vonzák egymást. Más kérdés, hogy a kos embereknek nem mindig a kitartás a legerősebb oldaluk, tehát lehet, hogy a hódítás a lényeg, tehát hogy ő elérjen valamit, meghódítson, a mérlegnek meg a siker a fontos, hogy érte rajongjanak, érte oda legyenek, és így a kettő nagyon szerencsésen tud találkozni, de nem biztos, hogy egy életen keresztül képesek elviselni egymást. A másik ilyen nagyon erősen egymást vonzó jegy, mert összesen két-két pár van, amelyik Marsz és Vénusz jegyű, a bika és a skorpió. A bika jegyű ember itt a vénuszi, és a skorpió jegyű a marszikus. Na most ezek kicsit különböznek a kosmérleg típustól, mert kitartóbbak, fixebbek, tartósabb kapcsolatokra vannak általában predesztinálva, és passzívabbak mind a ketten, tehát nem egy ilyen gyors és hirtelen és heveny lefolyású szerelemre lehet számítani, De ha meglátják egymást, általában nem is eresztik el többet. Tehát a skorpió és a bika, ez egy ilyen fix kapcsolatot szokott általában jelenteni, ahol a skorpiónak szinte ilyen mágikus és delejező, vonzó ereje van a bika jegyű emberre, akár nő, akár férfi az illető. A bika viszont alapjában véve egy kellemes, kedves, szeretetreméltó, ugyanakkor egy nyugodt, kiegyensúlyozott és stabil emberke. Tehát egy bika és egy skorpió egymásra talál nagyon sokszor a sírig ki tudnak tartani egymás mellett. A többi állatövi jegynél már nincs ez a Mars-Vénuszi erős szexuális vonzóerő. Az ikrek és a nyilas, a következő ilyen páros. Az ikrek és a nyilas mind a ketten úgynevezett labilis jegyek, tehát ilyen hullám hosszakat írnak le, mélypont, magasabb pont, tehát egy ilyen vibráló kapcsolat lehet közöttük. Sokkal több már a szellemiség a találkozásuk során, és néha eltávolodnak, néha közelednek egymáshoz, tehát nincs ez a nagyon-nagyon szoros kötődés. Az ellentétek itt is nagyon nyilvánvalóak, az ikrek ember egy racionális típus, aki mindig könnyen teremt kapcsolatot, de kapcsolatai nem mindig tartósak, nagyon érdeklődő. Le lehet őt mondjuk kötni akkor, hogyha a szellemi szintjén van valaki, vagy az érdeklődés, a beszéd, a kommunikáció, a jövésben is. Tehát itt sokkal több már nem csak a két nemnek a szexualitására, hanem egyéb dolgokra utaló közelség. A nyilas jegyű ember, aki ennek pont az ellentétje, a racionalitással szemben inkább a hit, a lobogás, a lelkesedés. Ugye a nyilasnak az asztrológiai képét nézzük, egy ilyen félig állat, félig pedig egy félisten, aki az eget nyilazza, tehát egy szellemi beállítottságú valaki, egy idealista, szemben a racionális ikrekkel. Tehát ők is nagyon jól tudják egymást nevelni, és nagyon sok ellentét, és ugyanakkor annyi közösség van köztük, hogy mind a kettő szellemi beállítottságú, és nagyon-nagyon a mozgékonyságra, a programok, tehát az ilyen típusú emberek nagyon jól együtt tudnak lenni, de nem állandóan kéz a kézben, és egymás nélkül nem tudnának létezni. Az ikrek is könnyen teremt kapcsolatot másokkal, elbeszélget, stb. Tehát nem egy olyan nagyon szoros kapcsolat, mint a Mars és a Vénusz jegyeknek a kapcsolódása. A következő ilyen pár a rák és a bak. Rák egy ember az a családot, az otthont, a lelki életet jelképezi, inkább befelé él, és nem nagyon szeret kimozdulni, tehát nagyon-nagyon fontos neki, hogy legyen egy például egy családi háza, hogy a család ott legyen körülötte, tehát egy ilyen családcentrikus. Hát sajnos, ha a rossz irányba fejlődik, akkor egy kicsit uralkodó is a családban. Ezzel szemben a legjobban hozzáillő ember a bak, aki pontosan az ellentéte, mert a baknak semmi nem fontosabb, mint a hivatásért. Ez az egyik legnehezebb összetétel a bak és a rák emiatt. A baknak végül is jó az, akinek fontosabb a legutolsó ügyfél is este 11-kor, mint hogy hazamenjen a családjához. A rák típus pedig az, aki otthon van és várja haza állandóan a társát. Hát ez általában úgy szokott lenni, hogy a rák a nő és a bak típus a férfi, de előfordulhat ez fordítva is. Valahol a legnagyobb ellentét van köztük, és mégsem tudnak egymás nélkül meglenni, mert a baknak szüksége van arra a családi háttérre, mert mit tudom én, még lehet, hogy nem is vacsorázna, vagy nem is menne haza aludni, hogyha nem lenne otthon egy rák hitvese. A ráknak pedig azért fontos a bak társ, mert illetőleg hát egyáltalán a társ, mert ő a család élet nélkül nem tudja az életét elképzelni, és hát inkább elviseli azt, hogy a vak típus, aki ugyan megbízható, egy anyagi bázist is jelent általában a családnak, inkább elviseli azt, hogy ő kevesebbet törődik vele, bár a rák, amelyik színűtig van érzelmekkel és sérelmekkel, nagyon sokszor pont azokban a családi vagy karácsony, meg ilyen ünnepeknél érzi magát a legjobban egyedül. A kicsit ridegebb és összpontosított, céltudatosabb bak mellett, amikor a legnagyobb szüksége lenne arra, hogy körülötte legyenek, és foglalkozzanak vele, és megsimogassák. Tehát ez sem egy könnyű kapcsolódás, de mind a kettő tud egymástól tanulni. A következő ilyen páros az oroszlán és a vízöntő. Ezek mind a ketten úgynevezett fix jegyek körébe tartoznak. Hát az oroszlán az egy uralkodó típus, a vízöntő pedig mindenféle tekintélyt tagad. Tehát itt is megvan az ellentét. Úgy szoktam mondani, hogy körülbelül az oroszlán és a vízöntőnek a viszonya az a király és az udvari bolondnak a viszonyára hasonlítható. Az oroszlán annyira vigyáz a tekintélyére, és különösen, ha egy negatív oroszlán. A vízöntő pedig, amelyik nem ismer el tekintélyt, mindenből viccet csinál, humorizál, ő megmeri fricskázni az oroszlán, tehát azért mondtam, hogy mint az udvari bolonda királyt, tehát őtől le talán még el is fogadja a kritikát az oroszlán, és talán az uralkodás és a vízöntőnek a demokratizmusa, ez mind kölcsönösen egymást szintén tudják nevelni. Mind a kettő egyébként kicsit a szabad szerelemnek a híve, a vízöntő eleve utálja a kötöttségeket és a kötelezettségeket, az oroszlán pedig úgy érzi, hogy minden, amin életben szép és jó, életöröm, az ő minden jár neki, és mindent megengedhet magának, de ugyanakkor a családjának és főleg a gyerekeinek mindent megad. Tehát ők is kompromisszummal nagyon hosszú ideig meg tudnak lenni egymással, mert kitartóak és fix jegyek. A következő ilyen páros a szűz és a halak. Nagyon komolyan tudnak egymásra hatni. Először is mind a kettő úgynevezett labilis jegy. A szűz az a halak szempontjából földhöz ragadt, racionális, mindig a részletek, az apró kis dolgok, tehát a szűzjegyű ember az, akinek mindig az a fontos, hogy a lakás tiszta legyen, hogy rendesen legyen elmosogatva. Sajnos, ha ő a férfi, akkor kritizálja a feleséget, mert tudom én, a villának a fogai között nem tökéletesen csiszolta ki aznap a ott maradt szennyeződéseket, de ha ő a feleség, akkor viszont órák hosszat képes mosogatni, és ha valaki más mosogat el, akkor ő utána mosogat, vagy utána tereget, mert az sem mindegy, hogy akasztja föl azt a bizonyos ruhát arra a szárítókötélre, mert azt csak ő tudja jól megcsinálni. A szűz egy ilyen típusú ember, most egy kicsit ez is el van karikírozva, ugyanakkor egy rendkívüli hasznos, mert minden rendben tart, minden pontosan tud, hogy minek hol a helye, tehát egy nagyon hasznos ember, csak nem mindig könnyű. A halak ezzel szemben tele van ilyen általános emberszeretettel, önfeláldozással, segítőkészséggel, és ugyanakkor rendkívüli érzékeny. Még a halakról annyit el lehet mondani, hogy a legrendetlenebb jel az összes jel között egy ilyen káosz tud körülötte lenni, mert fontosabb a szomszéd kisfiúnak, a kutyájának, hogy most el kell vinni az állatorvoshoz, tehát ez neki fontosabb, mint hogy otthon, vagy az ő feladatait elvégezze, vagy az otthoni dolgokat megcsinálja. Tehát egy ilyen nagy, az egész világot szeretné a kedvére ürelni, ugyanakkor a párja, a szűz pedig azért fog rászólni, mert nem törölte le a, mit tudom én, az ajtó előtt, aztán ott is van egy szőnyeg, amikor beérkezett, papucsot kell venni, stb. Tehát a halak és a szűz így tudják egymást nevelni, hogy a szűznek az úgynevezett földhöz ragadtságán tud egy kicsit oldani a halak hosszú együttlét után, a szűz pedig valahol rendet tart a halak körül, és egy kicsit megtanítja a rendszerességre és az időbeosztásra. Hát tulajdonképpen körbeértünk, mert a mérleg, a következő jegy, az a kossal való kapcsolatáról már beszéltünk. Itt az a lényeg, hogy az asztrológiában az énnel, az ami az aszcendenssel képezi, szemben áll az úgynevezett deszcendens, ami a társ. Ezek pont ellentétes jegyeket kapcsolnak össze, tehát a legnagyobb különbségek, a legnagyobb ellentétek lehetnek köztük, de ugyanakkor rendkívüli módon nevelik egymást. Na most, mint tudjuk azt, hogy nem lehet az embereket így beskatujázni, mert amit így mi ismerünk, hogy a szeptemberi akkor szűz, ezen kívül van egy úgynevezett születési pontja, az aszcendens, amit az óra perc ad ki, tehát egy szűzjegyű embernek lehet oroszlán az aszcendense, tehát már nem egy bugyorba gyömöszöltük bele, hanem már van két olyan jelentős pont, ami a leglényegesebb tulajdonságait tükrözi. Ezen kívül mindenkinek van 10 bolygó, ami legkülönbözőbb módon van elhelyezve a horoszkópjába, és ezek a bolygók egymással is kapcsolatban állnak. Erről most én nem akarok részletesebben beszélni, tehát ennél sokkal differenciáltabb. Csak arra szeretnék rávilágítani, hogy nem csak az ellentét fontos, hanem az egyezőség is. Az egyezőség szempontjából az a szerencsés, ha az egyik jegyünk például ellentétes, a másik jegyünk pedig harmonizál egymással. Na most melyen jegyek azok, amik harmonizálnak, ezt rövidebben fogom elmondani. Az úgynevezett tüzes jegyek, ez a kos, az oroszlán és a nyilas. Mind a három jegy aktív, indulatos, lendületes, belemer vágni dolgokba, aktív, vezető képes. Na most ez a három jegy egymással nagyon jól tud kommunikálni. Tehát itt már nem az ellentétekről van szó, hanem az összhangról. Ugyanilyen összhangot tud teremteni a bika, a szűz és a bak, ezek az úgynevezett földjegyek. A földjegy az a nevébe hordozza, hogy inkább a földi dolgokkal, a realitásokkal, a hétköznapi dolgokkal képesek az anyagi, a hivatás, a munka. Ezek a jegyek nagyon jól megtalálják, és nagyon jól tudnak együtt működni munkában, hivatásban és a mindennapi életnek a dolgaiban. Valahol mindegyiknek borzasztó erős a realitás, és ezek olyan két lábbal állnak a földön. A harmadik ilyen csoport az a levegőjegyek, ez az ikrek, a mérleg és a vízöntő. Ezek szellemi jegyek, tehát szellemi síkon tudnak együtt működni. Az ikrek az rendkívül is széleskörű érdeklődéssel, kapcsolatteremtési készséggel rendelkezik. A mérleg az már egy kicsit a művészetek felé hajló, mert a Vénusz az uralkodó bolygója, de ugyancsak szellemi egy, és a harmadik, a vízöntő, az már a modern technika és az újszerű gondolatoknak a jegye, tehát ez a három jegy, ez szellemi szinten tud nagyon jól együtt működni. És az utolsó a vizes jegyek, a rák, a skorpió és a halak. A rák az egy érzelmileg egy kicsit terjeszkedő, rámenős, erőszakos, ugye akit az ollójával megfog, azt nem nagyon engedi ki. Kicsit uralkodni szeret érzelmileg, nem veszi mindig észre, amikor nyomul. A skorpió jegy az egy önmagával küzdő, tehát egy olyan valaki, aki rendkívüli mély érzésekkel rendelkezik, de ugyanakkor nagyon sérülékeny, és nagyon-nagyon meg tudja a sérelmeit jegyezni, és nem nagyon könnyen felejti el, a skorpiónak ezt kell megtanulni, hogy ezt megpróbálja elengedni. És a harmadik érzelmi jegy a halak. A halak, akiről már az előbb mondtam, hogy egy ilyen általános nagy emberszeretettel, önfeláldozással rendelkezik, az ezotériához, a valláshoz, a zenéhez kötődik legjobban, és az érzelmei nem személyesek, hanem általában azokhoz szólnak, akik segítségre szorulnak, akik szerencsétlenek, ez legyen állat, növény, ember, egy borzasztó önfeláldozó lény, de ugyanakkor hajlamos sajnos sodródni is, tehát rossz irányba is lehet befolyásolni. Ez a három típus, ez érzelmileg tud nagyon jól együttműködni. Tehát amint mondtam, nem csak ellentét, hanem összhang is kell, és ezt nehéz megtalálni a partner keresésnél, hogy legyen meg az ellentétes pólus is, de legyen valami összhang is, tehát valami közös bennünk, akár szellemi, akár anyagi, akár pedig indulat vagy aktivitás szinten. Az egyéni horoszkópokat, ha összevetjük, ezt körülbelül ki lehet, tehát végig lehet kísérni, hogy szexuális, érzelmi, szellemi síkon mennyire illenek egymáshoz, hol vannak esetleg ilyen durva ütközési pontok, ami mind a két félnek van egy olyan tulajdonsága, amelyik a másikat esetleg másik számára elfogadhatatlan vagy bántó, de van olyan kapcsolat is, ahol olyan egyoldalú, az egyik fél az csak alkalmazkodik, és a másik az pedig csak a saját egoizmusát próbálja a másik emberen keresztül táplálni. Tehát mindezekre a dolgokra az ember megnézi ezeket a horoszkópokat, tudja figyelmeztetni a házasulandókat, vagy azokat, akik együtt vannak, mert nagyon-nagyon sok szenvedést tud az okozni, hogyha nem akarjuk tudomásul venni a saját korlátainkat, meg a másik embernek a rossz tulajdonságait, mert ugye először mindig a jó tulajdonságok jönnek előtérbe, de ha ez csak egy ilyen szerep, ez csak egy ilyen külső dolog, akkor ezek előbb-utóbb lehullanak az emberről. Egy hosszas együttélésnél mindig előjön az igazi én, és azt kell tudni elfogadni a másiknak. Például azt figyeltem meg, hogy a vízöntők nagyon jól kijönnek egymással. Mert demokratikus jegyek, levegőjegy, tehát hagynak levegőt venni a másiknak, tehát hagynak szabad levegőt a másiknak. Általában baráti és érzelmi kapcsolatban is nagyon jók. A mérlegek is általában jól kijönnek egymással, szintén a levegő jegyekben mindig van egy ilyen rugalmasság és alkalmazkodó készség. Hát az ikreknél az az egyetlen egy probléma, hogy túlságosan sokfelé irányulnak és nem elég kitartóak, tehát inkább csak ilyen pillanatnyi, rövid ideig tartó közös érdeklődés fűzheti össze az ikreket egymással, de például mondom, a két kos az borzasztó nehéz egymással, ha csak nem hajlandó az ember azt mondani, hogy én is egy hirtelen ember vagyok, keményen megmondom, és indulatosan a másiknak, és elfogadom a másiktól is. Tehát ez már egy nehezebb dolog két önérvényesítő típusnak. Mind a kettőben van egyfajta, hát nem azt mondom, egoizmus, hogy minden egyben van némileg, akkor a bikák is kijönnek egymással, alapjában jövedelmi vagy makacs emberek, tehát itt mindig a rossz tulajdonságok hatványozódnak. Egy idő után megmakacsolja magát mind a kettő, és akkor mind két szám, hát egyik sem hajlamos egy lépésre tenni tovább. Addig minden rendben van. Hát a ráknál, az én figyeltem ilyen rákházasságokat, addig gyönyörűen működik, még a ráknak az álma egy családi ház. Egy gyönyörű, szép kerttel minden. Na most az addig szokott működni, amíg fölépítik ezt a szép nagy házat, ugyanakkor mindegyik rák terjeszkedő típus, mindenütt tud alkalmazkodni, de az otthonába szeret uralkodni. Megcsinál mindent, mindenkiről gondoskodik. Na most itt elindul egy nagyon sokszor egy ilyen hatalmi harc, hogy ki lesz az uraházba. Tehát itt a rákoknál például ez a probléma. Az oroszlánnál szintén két dudás egy csátában melyik fog uralkodni. Hát a szüzeknél ott tapasztaltam olyat, hogy jól megvannak egymással, egy kicsit mindegyik ilyen tisztasági meg rendmániás, de hát pontosan azért jól megvannak egymással, mert egymásnak a tevékenységében nem találnak ilyen szinten problémát. A skorpiókról nagyon érdekes egyébként, ezek a természetfilmeket szoktam nézni, ami állatövi jegyeknél nagyon jó, hasonlít, nem véletlenül találták ki ezeket a, nevezték el bizonyos állatokról. Nem tudom, ezt valaki látta egyszer, láttam a skorpióknak a násztáncát. Na most az arról szól, hogy a két skorpió egymással szemben föláll, és ennek megvan egy koreográfiája, hogy milyen mozdulatot, milyen mozdulat követ. Ha az egyik elvéti, akkor a másik gondolkodás nélkül nekiugrik és megöli. Ez a skorpió embernél hogy nyilvánul meg? Nyilvánvaló, hogy a skorpiók rendkívül érzékeny emberek, és ha már a másik megbántja őket, már rögtön visszatámadnak. Nyilvánvaló, hogy ő akkor azt gondolja, hogy a másiknak valami hátsó szándéka van, és azért támad vissza. A skorpiók ezért nehezek így együtt. A nyilasok azért nehezek együtt, mert addig nagyon jó, míg külföldre utazgathatnak, meg az életben reprezentálhatnak, de senki nem fogja fölmosni otthon a követ, vagy a, mit tudom, elmosogatni az edényeket. Tehát ott az lesz a probléma. A bakjegyű embereknél az lesz, hogy ez tipikusan az orvos házasságok, mert a bak, az egy, például az orvosok között nagyon sok a bak, hogy mindegyik annyira el van foglalva a hivatásával, hogy ott is elfelejtenek az otthonnal és a gyerekekkel törődni. El vannak ők egymással, csak nem család éppen. A vízöntőket említettem, hogy megvannak, hát azon kívül, hogy mindegyiknek inkább a barátok meg a társaság egy kicsit a fontosabb, de mivel, hogy nem is igényli a másik, akkor itt sem igazán probléma. Hát a halaknál pedig én azt hiszem, hogy két halak nagyon ritkán van együtt, mert a halak valahol mindig ilyen oltalomra szorul, és mindig egy biztonságot keres a másikba. Na most nem biztos, hogy egy ugyanilyen bizonytalan halak ezt a biztonságérzetet a másiknak meg tudja teremteni. De ha más jeggyel keveredik, akkor elképzelhető, mert lelki szinten viszont nagyon együtt tudnak rezegni, mert mindegyiknek nagyon-nagyon erős a tudatalatti működése, és szavak nélkül is ki tudják egymást gondolni. Tehát vannak szintek, ahol jól együtt tudnak működni, de nem bizony, hogy kutyamenhely lesz az otthonukból például, vagy mit tudom én, egyik ide jár másokat pátyolgatni a másikot, tehát nem biztos, hogy ott is a család élet úgy klasszikus értelemben megvalósul, de kijöhetnek egymással.
12: Elhangzott dr. Sípos Ildikó asztrológus előadása a szerelem és a horoszkóp kapcsolatáról.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
2: Nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Kerékpáros üldözés volt Bátony terenyén egy rablás után. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országai közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyhez hasonlóan működött 2016 és 20 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyv emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslata a parlament honlapján olvasható. A törvényjavaslat célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy idős férfit, majd kerékpáron menekült el Bátony terenyén egy nő, akit ezután szintén kerékpáron üldözött egy szemtanú. A 31 éves elkövetőt őrizetbe vette a rendőrség, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor azt mondta, a nő még augusztus 25-én rabolt ki egy idős, beteg, mankóval közlekedő férfit Bátony terenye Kisterenyei város részében. A támadó a fejére kapucnit húzott és kerékpárral áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 ezer forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátony terenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövetőt, és elfogták. Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
4: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolunk.
3: Egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Mitől lesz
1: dupláló? Csákatillával. Gyere fel, nem táncolj mi!
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
7: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak. Reklám.
9: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
10: Igen.
9: Egy fiú eltűnt.
11: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
9: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
12: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
9: De felbukkan egy csábító.
13: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
9: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
12: Te voltál már valaha szerelmes?
13: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
9: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
13: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
14: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
9: Az éjszaka tapintása.
13: Mi volt ez?
12: Egy csók.
9: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
15: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
16: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
15: Nem lehet, hogy vírusos?
16: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
15: Hát akkor hívd fel az Arkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
16: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
15: Majd ők megoldják.
16: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
15: Ők távolról is megoldják.
16: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
15: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
17: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett áll.
18: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, mondta a tanévnyitón a köztársasági elnök. Idén is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajomban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégia fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez, tette hozzá. Úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus, a HPV elleni védőoltás, amelyet majd iskolai keretek között kapnak meg a diákok. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Hozzátette, a szülők a tanév első napjában megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláírva visszajuttatni az iskolába. A szakember kitért arra, hogy a HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. A kormányhivatal főépületének üvegfelületeit tisztító szakember zuhant le a magasból és halt meg kedden Szegeden, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán. A kormányhivatal szegedi Rákóczi téri főépülete üvegfelületeinek tisztításával megbízott vállalkozó egyik munkavállalója halálos kimenetelő munkabalesetet szenvedett, írták. A baleset körülményeit a kormányhivatal foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának szakemberei is vizsgálják. Az ügy részleteiről további információt csak a vizsgálat lezárását követően adnak. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak és osztozik a család fájdalmában, áll a közleményben. Jogerősen 7 év börtönbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla egy zalai férfira, mert különösen jelentős mennyiségben állított elő és értékesített amfetamin tartalmú kábítószert, közölte a bíróság. Közleményükben azt írták, a vádlott anyagi nehézségei miatt döntött úgy, hogy kábítószert fog előállítani. Az amfetamin olajat és egyéb anyagokat beszerezte, majd havonta 1,5-2 kg fogyasztásra kész anyagot állított elő egy interneten megszerzett recept alapján. A drogot csomagokba adagolta, majd azokat 800-1000 forintos grammonkénti áron értékesítette egy kábítószerfogyasztó és értékesítő férfinek. Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.

0: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
5: Műsorajánlót hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kamu reklám.
1: Furcsa, a kutyám Barka az olyan életünk mostanában, kedvetlen pedig a sarki szuka, a kamaz épp most tüzel. Sovány pedig minden nap rendesen eszik. Nem értem, mi a baj.
2: Próbálja ki ezt. Csabi kutya eledel. A Csabi a Szabadság egy egyik postásából, Sinkovszky Csaba zamatos fehérjedús húsából készült. A postás többé nem kell kergetni, megharapni. Ma már 10 vagy 15 kilós zacskókban jön.
1: Tényleg? Ezt én is kipróbálom.
2: Hamarosan a Csabi gyártóitól itt az Éva néni. A bicikliző nyugdíjas húsából készült eledel, valamint a Kovács tizedes, egy elhízott rendőr csontjaiból és zsírjából kivont snackfalatok tányérsapkában szervírozva. Csabi, vitamindús kutyapapi. A most vásárol 10 belföldi ajánlott levelet ingyen küldhet el. Ez a Csabi már nem csönget kétszer.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
10: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
11: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Aj, akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
8: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
9: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
10: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
11: Hagyományaink, értékeink Európában.
12: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
13: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Kamu reklám.

0: igen, igen.
1: Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni, azt megtettük.
0: Ó, igen.
1: Igen.
0: Igen.
1: Elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon.
2: Ó, igen.
1: Ez az igazi botrány.
2: Igen, igen.
1: És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig.
2: Ó, igen.
1: Basszam. Ez a helyzet. Kurva életbe.
2: Igen, igen.
1: Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk?
2: Ó, igen.
1: Semmit.
2: Hű. Igen, igen.
1: Magyarország le van írva. Majdnem beledögültem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna.
2: Igen,
1: ezt tartom
2: igen
1: a dolgot. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este.
2: Ó, igen.
1: Ennyi tehetségünk van, gyerek.
2: Igen, igen.
1: Ez bot.

Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Trükkök százai, amiről nyilvánvalóan nektek meg kell tudni. Segítette, hogy ezt túléljük. Lesznek tüntetések. Lesznek tüntetések. Lesznek.

0: Jobbi Rádió!
1: Lemondott a Tisza kormány helyettes államtitkára. Vádat emelt a Győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar kulturális élet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, közölte a levél aláírói nevében Luther Imre előadó művész. Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek, a magyar kultúra számos területén már olyan mértékűvé vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozása történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Vádat emelt a Győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025 novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele, és később otthonukban is kínoszta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Oroszország figyelmeztette Szlovákiát, hogy ne csatlakozzon ahhoz a nemzetközi bizottsághoz, amely az Ukrajna elleni orosz invázió által okozott károk megtérítésével foglalkozna. A figyelmeztetés állítólag július 10-én hangzott el telefonon, közölte a sme.sk. Moszkva jelezte, hogy az egyezmény aláírását barátságtalan lépésnek tekinteni. A történtekről Peter Pripután moszkvai szlovák nagykövet tájékoztatta a szlovák külügyminisztériumot. Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Kezdődik a retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Jaka Benikő vagyok, és már itt ül a stúdióban a retikül vendége Via, aki asztrológus, és az asztrológián kívül parapszichológiával is foglalkozik. Na de most nem erről lesz szó, hanem arról, hogy hogyan telefonálnak a különböző napjegy képviselői. Köszöntelek, Via!
6: Én is köszöntelek, Enikő, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
5: Na hát kezdjük akkor a kosokkal, ők hogyan telefonálnak?
6: A kos mobilozási szokásai erőteljesek, mint ő maga. Nem zavartatja magát a villamoson, buszon se, hangosan és szinte vibrálva beszél. Az érzelmei változása, vélemények kinyilvánítása nyomon követhető a telefonálás közben. Már aki ezt nyomon kívánja követni, de nem sok választása marad a körülötte levő embereknek, mert eléggé harsányan teszi ezt. Akarva akaratlanul is felkelti a figyelmet. Őt nem nagyon izgatja, ha te épp a reggeli újságodat szeretnéd olvasni, vagy az új angol szavaidat magolni, esetleg a gondolataidba próbálsz belemélyedni. Sokszor ő a kezdeményező hívó, ő hív téged, mert minden percet ki szeretne használni, főleg, ha vezetőbeosztásban dolgozik. Autójában is folyamatosan a fülében található az elmaradhatatlan headsetje. Általában csak akkor elérhető, ha ő akarja, de roppant ideges, ha neki szüksége lenne rá, s nem talál meg a nap bármely percében. Fő a gyorsaság, azonnal akar mindent. Amennyiben épp nem közlekedési eszközön utazik, úgy fel-alá járkál telefonálás közben, nagyon nyughatatlan. Meggyőzően igyekszik beszélni, s akár erőszakosan is azt kívánja elérni, hogy a másiknak az övéhez hasonló nézete legyen a megbeszélni kívánt témával kapcsolatban. Jól tud koncentrálni, de nem mindig áll hozzá alapossággal a dolgokhoz.
5: Nagyon vicces, hát gondolom akkor sok magukra ismertek, legalábbis remélem, én már alig várom az oroszlánokat és a szüzeket, hogy vajon magamra fogok-e ismerni. Következzenek most a bikák telefonálási szokásaik, ők hogyan telefonálnak?
6: Ha bika szereti, ha telefonálás közben nyugodt körülmények között tartózkodhat. Nem szeret tömegközlekedési eszközön utazva beszélgetni, ilyenkor csak a leglényegesebb dolgokra csökkenti le a mondani valóját, illetve későbbre halasztja, amikor már kényelmes körülmények között teheti ezt meg. Hosszabb beszélgetéseket épp ezért inkább az otthonából folytat, ahol kényelmesen elhelyezkedhet egy fotelban vagy egy kanapén. Bár az is előfordulhat, hogy a munkahelyén is olyan jól tudja érezni magát, hogy nem zavartatja, ha telefonálás közben vár rá valaki. Amennyiben ő azt ígéri, hogy 4-kor visszahív téged, akkor abban biztos lehetsz, hogy megteszi, mert nagyon szavatartó ember. Arra is készülj fel, hogy megfontoltan és alaposan adja elő mondani valóját. Legyen rá időd meghallgatni. Anyagi jellegű és a biztonságot érintő tanácsai kimaradhatatlanok a hosszabb beszélgetéseiből. Igyekszik abban az időszakban telefonálni, amit a szolgáltató ingyenesen biztosít a részére. Alapos válogatás után jut el a megfelelő csomag kiválasztásához, de utána kitart mellette. Amennyiben te kitérsz egy fontos megbeszélés elől, ő makacsul fog ragaszkodni ahhoz, hogy ezt megtegyétek, nem tudod lerázni, ess inkább túl rajta minél hamarabb, neked is jobb lesz.
4: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
7: Legyen, ahogy kéred, ahogy most akarod. Mindent viszek, mindent hozok.

0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
1: Nézzük most a telefonálási szokásait az ikrekjegyűeknek. Ők hogyan szoktak telefonálni?
2: Az ikrek egyik legfontosabb tárgya a telefonja, szinte hozzá van nőve. Többet is tart belőle magánál, nehogy véletlenül épp akkor merüljön le az egyik, vagy épp akkor hagyja ott valahol a másikat, amikor szükség lenne rá. Mindig, mindenhol, minden helyzetben képes a telefonos beszélgetésre. Ha ezt nem tenné, akkor az a furcsa érzés kerülgetni, hogy lemaradt valamiről, s az katasztrofális lenne a számára. Éhezi az információt, s ahogy kapja, rögtön késztetést érez arra, hogy azonnal tovább is adja. Őt mindig el lehet érni. Így természetesen otthonában is rendelkezésére áll egy-két vezetékes vonal, hogy senki ne mondhassa azt, hogy nem találta meg. A kapcsolatteremtés egyik leghatékonyabb formája nála a telefonálás. Igyekszik összehozni a hasonló gondolkodású embereket. Mindez jó humorral, rendkívüli logikával, jó szervezőkészséggel teszi. Mindent mindig tudni szeretne, ezért egész biztosan elérhető a mobiljáról az internethálózat is. Bármit szeretnél tudni, vagy elintézni, hívd őt, mert pillanatokon belül segítséget kaphatsz tőle. Álmaiban saját telefonja lakója, s ébren is nagy becsben tartja készülékét. Persze csak bizonyos ideig, mert minimum évente a lehető legújabb típusra cseréli le, aminek a segítségével még gyorsabban, még több információ érhető el és tárolható. Néha beleesett abba a hibába, hogy szétszórtá válik, hisz annyi minden érdekli egyszerre. Beszélgetés közben rájellemző módon erősen gesztikulál.
0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
3: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: A Retikül vendége Via asztrológus, és jön a rákjegyű, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy hogyan telefonál vajon ő. Via?
2: A rák rendkívül változékony érzelmi életében jól jön a telefonálás lehetősége. Hosszas, a saját és a másik ember lelki mélységébe hatoló beszélgetései vannak. Csendesen beszél, nyugodtan, de érzelmi kitöréseire mindig lehet számítani. Szeret beszélgetni az álmairól, de a te történetedbe is pillanatok alatt képes beleérezni magát. Nem valószínű, hogy ahol mások is hallhatják, ott kimerítő lelkizésbe kezd. Szereti ezt intim formák között megtenni, nincs szüksége ehhez hallgatóságra. Rajtad kívül. Amennyiben olyan helyen van, ahol többen vannak, egy mondattal lezárja a beszélgetést. Szükségét érzi, hogy felhívjon téged, ha valami fontos dolog történik vele, legyen az akár pozitív, akár negatív jellegű. Szívesen használja a zenehallgatásra a mobil készülékét. Az olyan dal, ének és hangszeres zene, amely magas energiarezgésű, képes számára lelki táplálékot nyújtani. Csengő hangját legtöbbször változtatja, mindig épp az aktuális idegállapota szerint. Képes elsírni magát azon, ha felcsendül az általa kiválasztott dallam, ami eszébe juttatja, hogy ez volt a közös számuk a volt szerelmével. Csak is önkínzásból állította erre a telefonját. Ahogy változik az állapota, úgy változnak az újabb dallamok is. Ugyanakkor örül, ha mobilja vele van, mert így lefotózhatja azt a csodálatos naplementét, amiben épp része van.
1: Nézzük most az oroszlán jegyűeket, ők vajon hogyan telefonálnak.
2: Az oroszlán telefonja, főleg a mobilja, szinte státuszszimbólum is egyben. Drága és különleges, tetszetős és díszes, sokat tudó, olyan akár egy mini számítógép. A család, a beosztottak, az üzlettársak jól teszik, ha mindig telefon közelben vannak és rendelkezésére állnak a mi kis oroszlánunknak, mert különben nagyon megharagszik, hisz hogy tegye ő jól a dolgát, ha valaki nem lesi a kívánságait, intelmeit, meglátásait, kéréseit, uram, bocsá, a parancsait. Persze a haragja hamar elszáll, de nem tűri az ellenmondást. Nem zavarja, ha más is hallja a beszélgetéseit, legalább nyilvánvalóvá válhat mindenki számára, hogy ő milyen tiszteletre méltó ember. Szereti begyűjteni az elismerő pillantásokat is, ha telefonbeszélgetéséből kiderül, hogy ő milyen frappánsan intézett el valamit. Gyakran hallhatjuk jótékonysággal kapcsolatos kérdésekben aktívan részt venni, és telefonon pillanatok alatt intézkedni. Az oroszlán ismerősödre mindig számíthatsz, mert pontosan betartja ígéretét, ha azt mondta, hogy ma délelőtt 10 óra körül hív, és éppen telefonálásra alig alkalmas körülmények között is van, akkor is el fog téged érni valahogy. Luxusautójában a telefonnak kiemelt helye és szerepe van, mely az ő fontosságát, nélkülözhetetlenségét hangsúlyozza, szimbolizálja. Annyit és akkor beszél, amikor ő akar. Nem érdekli az anyagi vonzata, ez számára szükséges befektetés az élet gördülékeny menetébe.
1: Most pedig nézzük a szűzeket, ők vajon hogyan telefonálnak.
2: A szűz többször meggondolja, hogy felhívjon-e téged. Nem a percdíj aggasztja, bár az is fontos a számára, de jó kis szolgáltatói csomagra fizetett elő, így most épp ingyenesen beszélne, hanem inkább azért izgul, hogy nem zavar-e éppen, s vajon lenne-e időd most ő rá. Mire végre rászánja magát, és úgy dönt, hogy telefonálni kezd, először is megnyugszik, mert úgy tűnik, hogy örülsz neki, hogy hívott. Majd részletességgel és alapossággal adja elő mondani valóját. Hamar belelendül a beszélgetésbe, mely részeként ő is szeretné megismerni a te örömödet vagy bánatodat is. Nem hallgatja el őszinte véleményét arról se, amit gondol. Nem érti, hogy ezen miért húzod fel magad, hisz ő csak jót akart neked. Telefonjára, mobiljára nagyon vigyáz, hisz többször is átgondolja, hogy lecserélje másikra. Ez csak az utolsó pillanatban teszi meg, amikor már muszáj, mert működésképtelen. Új szolgáltatót, csomagot és készüléket csak nagyon alapos piaci felmérés és mérlegelés után vásárol, a saját igényeihez igazítva. Szereti az akciós kínálatokat is, de nem mindenáron, csak okosan és előrelátóan. Végső döntéséhez kikéri a családtagjai és a barátai véleményét is. Erre mindenképpen számíts, ha valamelyik csoportba tartozol. Nem feltétlen fogadja meg a tanácsokat. Munkahelyén általában rövidre fogja a mondani valóját, de szabad idejében már szívesen beszélget. Táskájában állandó helye van a telefonjának, melyet még egy helyes kis mobiltartó is védeni hivatott.
0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
3: Hobbi rádió.

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: A Retikül vendége Via, aki asztrológus, és arról beszélgetünk, hogy hogyan telefonálnak a 12 napjegy képviselői, most pedig a szüzek után a mérlegek következnek. Ők hogyan telefonálnak, Via?
2: A mérleg telefonja nagyon igényes, szép kivitelű, s megfelelő színű kell, hogy legyen. Fontos lehet számukra, hogy akár egyéni díszítések is kerüljenek rájuk. A nőknek csillagok, fritterek, a férfiaknak kedvenc automárkájuk emblémája, vagy akár fotója van egyedileg rátetetve. Nem sajnálja ezért a pénzt se. Nem kizárt, hogy egy mérleghölgy számára az lenne az igazi mobiltelefon, amely mini tükröt, szájfényt, esetleg kis pudert is tartalmazhatna. A mérleg férfi lehet, hogy megelégszik azzal, hogy eddigi kedvenc barátnői fotóját őrizgeti a készülékében, de lehet, hogy található még egy-két kép a még meghódítani kívánt lányokról is. Mérlegek egyik kedvenc elfoglaltsága lehet kedves és aranyos SMS-eket írni az épp máshol tartózkodó párjuknak, ezzel is kifejezve mély szerelmüket, szeretetüket iránta. Amennyiben szoros kapcsolatban állsz egy mérleggel, akkor számíthatsz arra, hogy minden számára fontos dologról értesülni fogsz, mert nem fogja elmulasztani élete történéseit megosztani veled. Valószínűleg zavarná, ha többen is hallanák telefonbeszélgetés közben, ahogy épp szerelmet val, telefonon vitázni se fog mások előtt. Amikor egyedül van beszélgetés közben, akkor teszi meg ezt inkább, pontosabban a vitánál inkább téged fog lecsendesíteni, mert ő nem egy vitázós típus. Diplomatikus és képes türelmesen végighallgatni a mondandódat. Siet, hogy javaslataival elősegítse az ezt követő tetteket is. Szívesen telefonál, hisz szüksége van erre a kapcsolatai ápolásához, fenntartásához.
1: Nézzük most a Skorpió jegyűeket, ők hogyan telefonálnak.
2: A Skorpió telefonja védett objektum. Ne próbálj meg belenézni, kutatgatni benne, illetve ne adj Isten telefonálni róla. Ezzel belemászol az egyik legintimebb szférájába. Ne csodálkozz azon, ha ezt megtetted vele, hogy akkor teljesen váratlanul valami hasonlót fog produkálni majd veled kapcsolatban. Természetesen ez a tiltás csak rád vonatkozik, ő szívesen csemegézik a másik titkaiban. Különleges képessége van arra, hogy amit meg szeretne tudni, azt meg is tudja. Bátran fordulj hozzá, hogyha nem tudod, hogy miért zárt be például a sarki fűszeres minden előrejelzés nélkül már egy hónapja, nem sokára szállítja is neked a megfelelő információt. Szeret telefonálni, s közben folyton azon próbálkozik, hogy megfejtse a másikat, hisz alapvetően kíváncsi és kissé bizalmatlan típus, mindeközben ő maga titokzatos marad. Telefonos elérhetősége nem korlátozódik a nap 24 órájára, időnként saját gondolataiba kell, hogy belemélyedjen. Téged majd akkor hív, ha érzi ennek a szükségességét. Kiválóan tud ügyet intézni, erre remekül ki tudja használni a telefonos hálózatot. Mindent és mindenkit meg tud találni, akire szüksége van ennek érdekében. Ő a társaságban külön vonul, ha telefonálni szeretne, s tömegközlekedési eszközökön is inkább visszahívást ígér neked, hogyha hívnád, mert őt ne hallgassák és figyeljék mások magánbeszélgetései közben. Szívesen tartja telefonját, szexi kis szütyőben.
1: És most nézzük a nyilasok, vajon hogyan telefonálnak?
2: A nyilast még telefonálás közben is a határtalan jókedv jellemzi. Mindig fel tud téged vidítani, ha épp akkor hív, ha rossz kedved van. A nyilas tüzes természete, heves vérmérséklete lehet annak az oka, hogy ha érzi, hogy telefonálnia kell, akkor azt meg is teszi. Akkor is, ha több ezres tömeg veszi körül, s a hangodat is alig hallja. Általában elérhető, mivel központi ember lévén rengeteg barátja, ismerőse van, nem beszélve a családtagjairól. Tréfás SMS-eket, bohókás MMS-eket küld szét barátainak acélból, hogy szép legyen a napjuk, s ne vessenek egy jót. Lefotózza telefonjával az általa viccesnek talált helyzeteket, például saját magát bohóc csapkában, egy szoborülében ülve, de remek képeket készít azon a felvonuláson is, melyet a barátaival szervezett valamely nemes cél érdekében. Telefonja jól jöhet akkor is, ha éppen agitálásba kezd. Remek érveivel biztos meg fog téged is találni. Egyébként névlistája hatalmas. Szinte árad belőle a szeretet, biztos nem fogod lecsapni rá a telefont. Határozott véleménnyel rendelkezik, s azt gondolja, hogy neki csak is igaza lehet, s teli van tervekkel is. Felhív, mert ezekbe szeretne téged is bevonni. Biztos vagyok benne, hogy segítesz neki átgondolni a dolgokat. A telefonszámai közt minden bizonnyal megtalálható egy-két állatmenhely száma is, mert ő az, aki biztos, hogy azonnal intézkedni fog, ha egy olyan helyzetet észlel, amelyben ez szükségesnek véli.
0: Retikül. Csak csajoknak! Csak csajoknak!
3: Hobbi rádió. Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: A Retikül vendége Via, asztrológus, és azt tudhatják meg a következő percekben, például a bakjegyűek, hogy hogyan telefonálnak ők, ha véletlenül nem ismernének magukra.
2: A bak a telefonjához inkább csak mint egy tárgyhoz ragaszkodik, ahhoz, hogy rendszeresen használja, és azt már nem annyira. Olyan helyen, ahol több ember is tartózkodik rajta kívül, ott inkább kinyomja az őt kereső hívását, semmint hogy magyarázkodjon, hogy miért nem akar vele épp most beszélni. Kényelmetlenül érzi magát, ha mások előtt kell bármit is megbeszélnie, hisz ahhoz a többieknek semmi köze, mert magánügy. Amennyiben arról lenne szó, hogy a tanulmányához rögzítenie kell azt az előadást, amit éppen hallgat, jól jöhet kis telefonjának hangfelvétel funkciója. Ezt nagyon szívesen használja. Mondandóját mindig igyekszik nagy önuralommal rövidre fogni, nem szeret felesleges köröket futni. A családja ellenőrzéséhez is jól jöhet a mobil elérhetőség, hisz tudni akarja, hogy minden úgy megy-e, ahogy ő azt előzőleg elképzelte, beosztotta. Odafigyel a költségekre is, őt nem fogod sohasem céltalan fecsegéssel rajta kapni. Beléd is folytja a szót, ha te egy kicsit részletesebben mondanál el neki valamit, térj a lényegre címszóval. Telefonjáról csak akkor megy rá a netre, ha célirányosan kell keresnie valamit, amit pillanatok alatt meg is talál. Az infókat eltárolja az elméjében, s legközelebb már csak onnan keresi elő. Az költségkímélőbb is. A pizzája megrendeléséhez szívesen használja a telefonját, mert az kényelmesebb, hisz kétszer is meggondolja, hogy elinduljon-e az étterembe személyesen-e, vagy sem.
1: Most pedig nézzük a vízöntő jegyűeket, hogy ők hogyan telefonálnak.
2: A vízöntő szereti a legújabb típusú készülékeket, de nem ez az elsődleges szempont nála. Lényeg, hogy működjön a készülék. MP3-as és kamera, MP3-as funkció és kamera azért legyen a készülékén. Jól jöhet a netes elérés is, ahol például egy közösségi oldalon pillanatok alatt képes megszervezni egy extrém, újszerű és világmegváltó demonstrációt. Mindig is csodálattal adózott az olyan technikai vívmányoknak, amely az emberi elme nagyságát, találékonyságát tükrözik. Ez a mobilról is mindig eszébe jut. Sok vízöntőnek támad újabbnál újabb és meghökkentőnél meghökkentőbb ötlete ezek továbbfejlesztésével kapcsolatban. Ha mással nem, akkor legalább a gondolattal eljátszadozik. Levegős jegy lévén a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen, hogy rendelkezzen telefonnal, mint a kommunikációs áramlás egyik remek eszközével. Akkor, ha valami történik vele, muszáj több barátját is felhívnia és elmondania nekik. Olyan helyen, ahol mások is tartózkodnak, nem folytja vissza telefonálási ingerét, de igyekszik nem túl hangosan beszélni, elég, ha azt hallja őt, akit hívott. Bármikor felhívhatod, mert ő mindig elérhető, hisz nem tudni, mikor van rá szüksége valakinek. Ha ő hív téged, akkor ne csodálkozz, ha váratlanul valami meglepő ötlettel áll elő.
0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Most pedig végül, de nem utolsó sorban nézzük a halak jegyűeket, ők hogyan telefonálnak.
2: A halak álmodozásaihoz remekül tudja használni készülékét. Romantikus zenefájlok, csodálatos képek tömkeleget található a telefonja memóriájában. Amint borúsabbra változik a hangulata, és ez sajnos gyakran megeshet, akkor ezeket fel tudja használni arra, hogy erőt gyűjtsön belőlük, de legalábbis egy jót sírdogáljon rajtuk. Őt szívesen hívod, ha bánatod van, mert mindig meghallgat, megvigasztal, segít, ha tud, de csak rajtad múlik, hogy ellenkező esetben hogy kezeled az ő világfájdalmát. Nem is biztos, hogy a telefont fogja a saját problémájának a kibeszélésére használni, inkább magába zárkózik. Nagyon érzékeny, ezért több ember előtt nem adja ki magát telefonbeszélgetés közben, inkább csak akkor hív majd téged, ha egyedül van otthon, s te is egyedül vagy, így egymásra tudtok hangolódni. Nagyon sok ismerőse van, s ha hívják, szinte sohasem mond nemet. Mindig csendesen beszél, épp ezért oda kell figyelned. A telefonja márkája hidegen hagyja őt, a lényeg, hogy a számára szükséges alapfunkciókkal rendelkezzen, s működőképes legyen. Ugyanakkor képes a kis készülékéhez emocionálisan ragaszkodni, s óvni őt a mechanikus hatásoktól, sérülésektől.
1: Pár mondat errejéig visszatérünk itt a Retikülben, via asztrológussal. Miért pont a telefonálásról írtál nekünk? Tehát, hogy a különböző jegyek hogyan telefonálnak, ugye az előző percekben erről beszélgettünk.
2: Így van. Kommunikálni mindig is muszáj volt, mindig is kellett, és ez az egyik érdekes kommunikációs eszköz a telefon, és azért manapság szerintem nem is nagyon van olyan ember a kisbabákon kívül, aki ne rendelkezne egy-két mobiltelefonnal, ki erőteljesebben, határozottabban beszél, ki félve, ki visszahúzóckodva, megijedve, és megpróbáltam egy kis csokorba gyűjteni ezeket a legjellemzőbb vonásokat, amik általában telefonáláskor jellemeznek minket. És ez a csoportosítás, ez a napunk jegy szerinti helyzete, és a kommunikáció bolygója a Vénusz, illetve bocsánat, a Merkur jegybeni helyzete alapján történt, és ez alapján írtam ezt a kis összeállítást.
1: Köszönjük szépen, aranyos volt, és vicces, főleg, hogy magamra ismertem a saját jegyemnél, vagy jegyeimnél. Hoztál egy idézetet is a hallgatóknak?
2: Nagyon szívesen örülök, hogy magadra is ismertél. A mai idézetem azoknak az embereknek szól, akik előnyben részesítik a kommunikáció telefonon történő gyakorlását. Azt üzenve nekik, hogy csak így tovább, hisz már az ókori görög filozófus Platón is azt mondta, hogy az írás szegényes dolog az eleven szóhoz képest. Ez volt az idézetem, illetve nem az enyém, Platóné.
1: Via, köszönöm szépen, hogy eljöttél a rádió stúdiójába, és megosztottad a különböző jegyekkel, hogy ki hogyan telefonál. Gondolom, nagyon sokan magukra ismertek.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető, Jaka Benikő. Szép napot kívánok mindenkinek, viszont hallásra.
0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Bevásárlás olcsóbban, sorbaállás idegeskedés nélkül, és mindez biztonságosan, ráadásul tudatosan, megfontoltan, a legjobb ár-érték arányú terméket kiválasztva. Szalai Dániel vagyok, a webkes.hu podcastere. Őskövület vagyok már az interneten, 1995 óta használom napi gyakorisággal. Az azóta eltelt 18 év alatt kevés olyan termékkategória volt, amit még nem vásároltam a net segítségével. Egyetlen alkalmat leszámítva, amikor egy webshop csak nagy nehézségek árán volt hajlandó utólag egy magyar nyelvű termékleírás küldeni, nem volt sohasem gondom. A vásárlás olcsóbb volt és kényelmesebb is. Most viszont mindezt ráadásul még inkább kedvezőbb áron tehetem meg, mert a nagy internetes kereskedők összefogtak. Hogy miről van szó? Erről és az internetes vásárlás tudnivalóiról Kis Ervin Egonnal, a Szövetség az elektronikus kereskedelemért elnökével beszélgettünk, de megtudtam azt is, hogy milyen módszerekkel próbálják kiszűrni a szélhámos boltokat, ahol nem tartják be a jogszabályi előírások. Közeledik a karácsony, ilyenkor sokan vásárolnak az interneten. Mire érdemes figyelni?
5: Elsősorban arra, hogy olyan helyen vásároljanak, amelyik Magyarországon bejegyzett magyar vállalkozás, föl vannak tüntetve a weboldalon a szolgáltatás nyújtó cégnek az elérhetőségei, adószáma, cég székhelye, neve. Nem árt megnézni, hogy lehet-e bankkártyával fizetni, mert hogyha lehet bankkártyával fizetni, akkor abból feltételezhetjük, hogy már egy bank azt a céget alaposan megvizsgálta és megfelelőnek találta ahhoz, hogy bevezesse az online bankkártyás fizetést. Ha ezeknek a feltételeknek valaki megfelel, akkor már viszonylag biztonságosan vásárolhatunk ott. Érdemes figyelni arra, hogy amikor ilyen nagy akciók meg gyanúsan olcsón ígérnek termékeket, akkor nem biztos, hogy magyarországi eladótól vásárolunk. Lehet, hogy a termék azért olyan olcsó, mert mondjuk alacsonyabb áfát számolnak, és a számlázó cég az nem magyar vállalkozás lesz, hanem mondjuk lengyel vagy szlovák. Ez önmagában nem baj, hiszen az elkereskedelem határon átnyúlhat. A probléma akkor lehet, hogyha a fogyasztói jogainkat akarjuk érvényesíteni, például el akarunk állni a vásárlástól, vagy valamilyen garanciális problémába ütközünk.
4: Van egy minősítő rendszer, amire támaszkodhatunk, hogyha vásárolunk. Ez hogyan működik?
5: Igen, a Szekorg egy évvel ezelőtt indította be a Vedd a neten webshop minősítő rendszert. Ez a rendszer úgy működik, hogy azok az elkereskedők, akik kérik, hogy megvizsgáljuk őket, azok kitöltenek egy hosszú kérdőívet, ahol csupa olyan feltétel meglétére kérdezünk rá, amelyet a magyarországi fogyasztóvédelmi, adatvédelmi és egyéb kereskedelmi jogszabályok előírnak a webshopoknak. Aki ezeknek a feltételeknek megfelel, az kapja meg ezt a minősítést. A minősített webshopoknak a listáját azt megtaláljuk a veddaneten.hu oldalon, illetve egy minősítési védjegyet is lehet találni azoknak a webshopoknak a weboldalán, akik ezt a minősítést megkapták. Azok, akik itt vásárolnak, azok számíthatnak arra, hogy a fogyasztói jogaik érvényesítésekor, ha bármilyen problémába akadnak bele, nem lesz probléma.
4: Mennyivel olcsóbb egyébként az interneten vásárolni, ez föl szokott merülni, mint szempont?
5: Az elektronikus kereskedelemre általában azt szokták mondani, hogy olcsóbbak az árai az alacsonyabb fenntartási költségek miatt a bolti árakhoz képest. Ez nem feltétlenül és nem minden esetben igaz. Általánosságban a legfőbb előny inkább az, hogy az árak transzparensek, tehát jól össze tudjuk hasonlítani a termékek árait és a különböző kínálatokat, mert gyakran előfordul, hogy látszólagosan azonos két műszaki termék között a nagy árkülönbséget az adja meg, hogy mégsem teljesen pont azonosak. A Vedd a neten rendszerhez kapcsolódóan egyébként most van egy plusz akciónk is, amelynek keretében a Vedd a neten minőséggel rendelkező Szekorg tag elkereskedők, köztük a legnagyobb magyarországi elkereskedők, kedvezményt nyújtanak egymás vásárlói számára. Ez azt jelenti, hogy ha valaki vásárol a Szekorg Vedd a neten partneri körébe tartozó valamelyik minősített webshopon és bankkártyával fizet, akkor a bankkártyás fizetés végén fog kapni egy olyan kedvezmény utalványt, amelyiket valamelyik másik Szekorg tag webshopnál tud beváltani, ott azonnal egy érvényes kedvezménynél. Miután a partneri körbe csupa olyan elkereskedő tartozik, ahol könyvtől elkezdve élelmiszeren keresztül ajándéktárgyig, műszaki termékig mindent meg tudunk vásárolni, ezért gyakorlatilag az egész karácsonyi bevásárlást el lehet intézni ilyen kedvezmény utalványok segítségével. A veddaneten.hu oldalon érdemes ezt elkezdeni.
4: Egy nagyon fontos szempont még karácsony előtt, hogy aki az utolsó pillanatra hagyja a vásárlást, hány nappal az ünnep előtt érdemes rendelni, hogy még odaérjen a termék biztosan?
5: Érdemes olyan elkereskedőknél rendelni, akiknél a weboldalon fel van tüntetve, hogy az adott termék, amit megrendelünk, az van-e raktáron, vagy megrendelésre szerzik be. Ha van raktáron, akkor ugye sokkal hamarabb megkapjuk. Idén ráadásul eléggé rosszul jön ki a karácsony dátum, hiszen azon a héten egyetlen egy munkanap van, hétfő, tehát az előző hét csütörtök péntekig megrendelt termékek azok, amiket nagy valószínűséggel még megkapunk azon a hétfői napon, de egyébként a komolyabb elkereskedőknél ezekről a szállítási dátumokról pontosan tudunk tájékozódni, és érdemes is tájékozódni. Mindenesetre én nem javaslom, hogy az utolsó pillanatra hagyják a vásárlást, érdemes olyan 15-e, 16-a, 18-a táján legkésőbb megrendelni az ajándékot.
4: Mik a legfőbb érvek az internetes vásárlás mellett? Miért érdemes a netes vásárlást választani?
5: Hadd induljak ki saját magamból. Engem eléggé frusztrál az a tömeg, ami a boltokban van karácsonykor. Tehát a legfőbb dolog, ami nekem elsőként eszembe jut, az az, hogy el tudjuk a karácsonyi tumultust kerülni, és otthon a fotelből kényelmesen meg tudunk rendelni mindent, amire szükségünk van. De ezen kívül még számos előny van, például az, hogy jól össze tudjuk hasonlítani a termékeket, és egy széles palettán tudunk válogatni, míg ha bemegyünk egy lázában, akkor akkor ott abban az adott boltban, adott boltokban éppen kapható termékek közül tudunk csak válogatni, ráadásul nem tudjuk összehasonlítani az áraikat egy másik bolt termékeivel. Aztán nagyon fontos még az elállási jog, ami csak az elkereskedelemre vonatkozik, tehát minden online vásárolt terméknél a termék készhez vételétől számított 8 munkanapon belül el lehet állni a vásárlástól, azaz a terméket néhány kivételtől eltekintve, mint például a romlandó élelmiszer, vissza lehet küldeni, és az elkereskedő köteles visszafizetni a vásárláskor kifizetett értéket.
4: Föl szokott merülni az is, hogy mennyire biztonságos a netes vásárlás bankkártya.
5: A biztonságot egyrészt az elállási jog biztosítja, tehát hogyha olyan webshopon vásárolunk, ami egy transzparens, jól látható cég, tudjuk, hogy ki az, ott a neve, elérhetőségei, telefonszáma, címe, és a magyarországi jognak megfelelően működik, netán még a webshop minősítése is megvan a Szekortól, akkor ott nyugodtan vásárolhatunk.

0: visszavonjuk, és ebben az esetben a pénzt visszakapjuk. Valójában nem kell indokolnunk, hogy miért állunk el a vásárlástól. Lehet, hogy azért állunk el, mert nem kértük a terméket, vagy nem vették át, és a bolt nem utalta vissza számunkra a pénzt, de ugyanúgy elállhatunk, hogyha nem mi használtuk a bankkártyát, tehát esetleg ellopták a bankkártya adatainkat, és fizettek vele. Abban az esetben is ezt a fizetést mi le tudjuk tiltani, vissza tudjuk vonni, és a pénzt visszakapjuk. Nagyon sok történetet lehet hallani a bankkártyás visszaélések kapcsán, és mindenkinek van egy ismerős, aki hallotta, hogy a barátjának vagy az ismerősének a kártyájáról lehúztak X forintot. Érdemes ilyenkor megkérdezni, hogy mi történt utána, ugyanis ha a bankjánál panaszt tesz és bejelenti ezt, hogy lehúztak a kártyáról pénzt, akkor az esetek 99,9%-ában ezt a pénzt visszakapja.
1: Kis Ervin Egont, a Szövetség az elektronikus kereskedelemért elnökét hallottuk az elmúlt percekben, a vipcast.hu podcastere most elköszön, viszont hallásra hamarosan.
2: Hobbi Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Lemondott a Corvin Láncról és a Corvin Lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakát. Erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett. Lemondott a Corvin Láncról és a Corvin Lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Corvin Lánc testülete továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Embertelen körülmények között élnek Salgótarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban a hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramléki fizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Salgótarjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Salzburg tartományban az augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának. Az óriási vihar, amely átvonult a régión, 10-20 cm vastag jégtakaróval borította be a tájat. A helyzet annyira extrém volt, hogy az utakra hókotrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget. Az út szélén még ma is jéghegyek tornyosulnak. Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Reklám.
3: Jött egy üzenet, meghallgatom.
4: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
5: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Reklámot hallottak.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
9: Omega!
11: Oh,
9: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
12: I want to break free.
9: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Újabb hét és vele együtt újabb nagy generációk köszöntök mindenkit, remélem, hogy a következő egy órában érdemes lesz velünk tartania, mert hogy szereti a régi zenéket, vagy szeretni őket megismerni. Nálunk ugyanis az 50-es, 60-as, 70-es, de még a 80-as évekből is érkeznek kedvencek, de leginkább és kiemelten 1977-től indítunk majd dalokat, hogy miért is? Nos, a Village People megszületése egy francia zeneszerző Jacques Morali nevéhez fűződik. Morali komponált néhány dalt, amelyekhez énekesekre volt szüksége. Egy stúdióban hallotta meg Victor Willist, aki éppen háttérvokált énekelt. Morali az első adandó alkalommal felkérte az énekest, hogy vegye részt tervezett albuma a Village People elkészítésében, úgyhogy gondolom mindenki ráébredt már, hogy ezen a héten a Village People pályafutását fogjuk kivesézni, úgyhogy a jó diszkó felvételek bizony garantáltak.

Mindedig a nagy generációban az derült ki a Village People pályafutásából, hogy Jack Morelli megkérte Victor Willist, hogy segítsen neki elkészíteni Village People című albumát. Willist elfogadta a felkérést, és az 1977-ben megjelent, mindössze 4 dal tartalmazó nagylemez nagy sikert aratott. Ellemezen hallható az együttes első nagyslágere, a San Francisco. A sikernek köszönhetően Morelli és üzlettársa elhatározták, hogy együttes toboroznak Willist köré, hogy az újabb dalokat látványos színpadi show kíséretében élőben adják elő. Hirdetést adtak fel egy szakfolyóiratban, hogy macsó típusú bajszos férfiakat keresnek. A Village People második albuma a Macho Man 1978-ban jelent meg, és a címadó felvételen kívül a Key West című szerzemény lett róla igen népszerű. Még ugyanabban az évben a boltokba került a zenekar 3. nagylemeze, amelyről a YMCA lett nagy sláger, amely ma már a diszkózene legnépszerűbb örökzöldjei közé tartozik. Mindez a legnépszerűbb diszkócsapatok közé emelte a Village People-t, és a siker 1979-ben folytatódott a Go West című albummal. A címadó felvétel 93-ban a Pet Shop Boys feldolgozásában is sláger lett. Az LP másik nagy slágere az In the Navy című dal volt.

amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció, nagy generáció.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Egy pillanatra sem állunk meg, már is folytatódik a Village People pályafutása itt a nagy generációban. Legutolsó daluk, amelyet említettem, az In the Navy volt. A felvételt az amerikai haditengerészet toborzódalként szerette volna felhasználni, ezért kapcsolatba léptek a csapat menedzserével. A producer hajlandó volt a jogokat ingyen átengedni, amennyiben a haditengerészet segítséget nyújt a dal videoklipjének elkészítéséhez. A haditengerészet egy hadihajót, több repülőgépet és több tucat tengerészt biztosította fel. Felvételhez. Amikor a videót bemutatták és megkezdődött a tulajdonképpeni toborzó kampány, több újságban tiltakozó cikkek jelentek meg. Az újságírók kifogásolták, hogy a hadsereg az adófizetők pénzéből zenei klipek készítését támogatja, ráadásul egy kétes erkölcsiségű együttesét. A haditengerészet kénytelen volt lefújni a kampányt, a műbotrány viszont igen jót tett a dal népszerűségének. 79-ben a Village People feljutott a csúcsra, amit az is bizonyít, hogy a máig mérvadónak tartott amerikai szaklap a Rolling Stone 1979. április 19-ei 289. számának címlapján az együttes fotója szerepelt.

0: Hobby Rádió.
1: És bizony elérkeztünk az 1980-as évekhez, amikor nagyon sok diszkózenekar bizony beadta a kulcsot. 81-ben a diszkó után a New Wave volt a divatos zenei irányzat, ezért a Village People is némi fazonikazítást hajtott végre jelmezein és zenéjén. Az énekesek az új romantikus stílust idéző kosztümökbe bújtak, újabb albumokat, a reneszánszt pedig a New Wave jegyében készítették. A nagylemez nem hozta meg a várt újabb nagy sikert. A zenekar hanyatló karrierjén már Victor Willis visszatérése sem segített. A Fox on the Box és az In the Street című nagylemezeken ismét hallható Willis hangja, ám ezek az albumok sem mérhetők a 70-es évek Village People lemezeinek sikereihez. A 85-ös LP, a Sex Over the Phone főleg a címadó szerzeménynek és a hozzá készült videoklipnek köszönhetően sikeresebb volt ugyan, mint például a Renaissance album, de átütő kereskedelmi sikert már nem értek el.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. Close your eyes and I'll kiss you. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció, nagy generáció.

A 80-as években járunk itt a nagy generációban, amely lehet, hogy a Village People végét jelenti. 1986-ban a zenekar tagjai úgy döntöttek, hogy szünetet tartanak karrierjükben, egy év múlva azonban ismét összeálltak. 89-ben egy remix album jelent meg legnépszerűbb slengereikből. A maga idejében kevés figyelmet keltett kiadvány, ma már kuriózumnak számít a gyűjtők körében. 91. november 15-én Párizsban, Aids-ben elhunyt az együttes szülőatya, Jacques Morali. És hát a folytatásról talán még annyit érdemes elmondani, hogy jellegzetes imázsuknak és időközben örökzöldé vált slengereiknek köszönhetően a Village People-t gyakran parodizálták, ugyanakkor dalaikból számos feldolgozás készült az évek során. Hát ennyi volt a nagy generáció, benne pedig a Village People pályafutása, amely egyébként annak ellenére, hogy a 80-as évek vége felé lehanyatlott, igencsak szép eredményeket ért el. Nekem pedig nem maradt más, mint a búcsúzás, az előző egy órában a nagy generációt és benne Erdélyi Marient hallotta.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Kerékpáros üldözés volt Bátony terenyén egy rablás után. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országai közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek, Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A fővárosi közfejlesztések tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a fővárosi közfejlesztések tanácsa, amelyhez hasonlóan működött 2016 és 20 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntető eljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslata a parlament honlapján olvasható. A törvényjavaslat célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy idős férfit, majd kerékpáron menekült el Bátony terenyén egy nő, akit ezután szintén kerékpáron üldözött egy szemtanú. A 31 éves elkövetőt őrizetbe vette a rendőrség, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor azt mondta, a nő még augusztus 25-én rabolt ki egy idős, beteg, mankóval közlekedő férfit Bátony terenye Kisterenyei város részében. A támadó a fejére kapucnit húzott és kerékpárral áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 ezer forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátony terenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövetőt, és elfogták. Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Sára vagyok, üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 18 óra után a hallgatókat. Ma szeptember 2-a szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg 28,7 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Rebeka és Dorina hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1031-ben Imre herceg halála, István elbetegesedvén, 1031-ben fiára akarta ruházni az országlást. 10 fejezetből álló tanítást szerkesztett számára a közigazgatás mikénti kezeléséről és az erkölcsös életről, de szándékának megvalósítását Imre halála megsemmisítette. 1083-ban az egyház szentté avatta. 1790-ban az országgyűlés elhatározza, hogy az elmérgesedett viták miatt megoldatlan vallásügyi kérdéseket a király döntésére bízza. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk. Műsorajánló.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Egészségedre.
7: Egészségedre.
6: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
6: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
9: Omega!
11: Oh,
9: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
12: I want to break free.
9: A mikrofonnál Erdei Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Szeptember második napján köszöntjük Dorina, valamint Rebeka nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A Dorina a Dorottya becézéséből önállósult. Szeptember másodikán kívül ünnepelnek még a Dorinák február 6-án is. Becézése ennek a névnek Dori, Dorika, Dorka, Rina, Rinácska, jeles viselői, Galambos Dorina énekesnő, Csifó Dorina színész, énekesnő, valamint ön, kedves Dorina. Szintén ezen a napon köszöntjük Rebeka nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A héber eredetű név a Biblia szerint Izsák felesége, Ézsaúnak és Jákobnak anyja, jelentése pedig igéző, megbabonázó, megkötözött vagy jól táplált. Szeptember 2-án kívül ünnepelnek még március 9-én is a Rebekák. Becézése ennek a névnek Rebi, Rebike, Rebus, Rebuska, Repcsi, Réci és Récike, jeles viselői pedig Rebecca Bakken, norvég jazz énekesnő, valamint ön, kedves Rebeka. Ezen a napon köszöntjük még Apsa, Apsolon, Apollinár, Axel, Bogdán, Csépán, Doren, Dorinka, Ella, Elli, Felda, Fodor, Fédra, Inka, István, Kallista, Kasszandra, Margit, Renátus, Renátó, René, Stefán, Ted, Teodor, Teodóra, Teó, valamint Töhötöm nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Milyen jobbak van?
3: Hobbi rádió.
2: Fogalakon, hogy menjenek ki a busztába!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 2-án üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1031-jel kezdünk, szeptember 2-án meghalt Imre Herceg, első Szent István fia vadászat közben. Az ország így trónörökös nélkül maradt. Folytassuk a 17. század közepével, 1652. szeptember 2-án meghalt Giuseppe de Ribera, spanyol festő. Pontosan 200 évet ugrunk előre, 1852. szeptember 2-án született Paul Bourget, francia költő, író, esszéista és akadémikus. Folytassuk 1858-al, szeptember 2-án megszületett Fadrusz János szobrász, 1894-ben Mátyás király lovas szobrának tervével első díjat nyert, a művet 1902-ben leplezték le Kolozsvárott. Ugorjunk a 20. század elejére, 1902. szeptember 2-án meghalt Keleti Gusztáv festőművész, tanár, műkritikus, akadémikus. Ugyanebben az évben, azaz 1902. szeptember 2-án született Szőke Gyula Kossuth Díjas gépészmérnök, az állami építőipar gépesítésének úttörője. Folytassuk 1927-tel, szeptember 2-án született Csík Tibor olimpiai bajnok ökölvívó. Pontosan 10 évet ugrunk előre, 1937-re, ugyanis szeptember 2-án halt meg Pierre de Coubertin, francia sportpedagógus, az újkori olimpiai játékok kezdeményezője. 1945-tel folytatjuk, szeptember 2-án véget ért a második világháború. A Missouri amerikai hadihajó fedélzetén a japán küldöttség aláírta az amerikaiak előtt a kapitulációs okmányt. Folytassuk 1952-vel, szeptember 2-án született Jimmy Connors, amerikai világbajnok teniszező. És végül, de nem utolsó sorban, 1977. szeptember 2-án meghalt Monga János, néprajzkutató, a történelemtudomány kandidátusa. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Krónikák első könyve 16. fejezetéből.
1: Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét. Hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek zsoltárt néki. Emlegessétek minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét. Szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keresétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: 2026. szeptember 2-a szerda. Evangélium Szent Lukács könyvéből 4. fejezet 38-tól 44. vers. Kafarnaumi tartózkodása idején Jézus a zsinagógából jövet betért Simon Péter házába. Simon anyósa éppen magas lázban szenvedett. Mindjárt szóltak is neki az érdekében. Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolt a láznak, és a láz megszűnt. A beteg azonnal fölgelt és szolgált nekik. Napnyugtakor mindnyájan odavitték Jézushoz a betegeket, akik különféle bajokban szenvedtek. Mindegyikre rátette kezét, és meggyógyította őket. Sokakból gonosz lelkek mentek ki, és ezt kiáltozták, te vagy az Isten fia. Jézus azonban rájuk parancsolt, és nem engedte, hogy beszéljenek, azok ugyanis tudták, hogy ő a Krisztus. Amikor megvirradt, Jézus kiment egy magányos helyre, a népsokaság pedig keresésére indult, és meg is találta. Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Jézus azonban így válaszolt: más városoknak is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát, mert ez a küldetésem. Azután folytatta tanítását Galilea zsinagógáiban. Elmélkedés. Jézus betér Simon házába, ahol Péter anyósa magas lázzal betegen fekszik. Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolt a láznak, és a láz megszűnt. A gyógyulás azonnali, és az asszony rögtön fel is kell, hogy szolgáljon. Ez a kép egyszerre mutatja meg Jézus gyógyító erejét és az erre adott helyes választ. Az, akit Jézus meggyógyít, nem zárkózik el, hanem szolgálni kezd. A nap végén pedig özönlenek hozzá a betegek, megszállottak, szenvedők, s Jézus minnyájukat meggyógyítja. Mégsem telepszik le, nem alapít rendelőt vagy csodaközpontot, hanem tovább indul, hogy máshol is hirdesse Isten országát. Ez a szakasz két fontos jellemvonást emel ki Jézusról. Először közel jön, személyesen, szeretettel hajol oda a szenvedő emberhez. Nem távolról tesz csodát, hanem belép a házba, a beteg személy élethelyzetébe. Másodszor nem engedi, hogy a siker vagy a tömeg akarata irányítsa küldetését. Reggel visszavonul imádkozni, ebből nyeri erejét, majd megy tovább, mert tudja, hogy küldetése nem szűkülhet egyetlen városra. E két jellemvonás a tanítvány számára iránytűként szolgál. Az imádságban elmélyült kapcsolatba kerülünk az Atyával, és nyitottak vagyunk arra, hogy a másik ember felé forduljunk. Mert akit Jézus felemel, meggyógyít, azt meghívja a szolgálatra is, a szív csendjéből fakadó szeretetre. Uram Jézus Krisztus, te belépsz hétköznapi világunkba, és gyengéden fölénk hajolsz, amikor erőtlenek vagyunk. Hozzád hozom ma is minden gyengeségemet, testi-lelki sebemet, lázamat és levertségemet. Érints meg engem, és gyógyíts meg, hogy én is újra talpra álljak, és szolgálni tudjak másokat. Segíts, hogy úgy éljek, mint akit már megérintettél, és amikor hajlamos lennék csak a magam világába zárkózni, vezess tovább új emberek és új helyzetek felé. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
0: Hobby Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Faust nagyhatalmú varázsló volt? Aki eladta a lelkét az ördögnek, vagy egyszerűen sarlatán? Meglepő, de valódi Faust homályba vesző élete két típusba sorolható műveket inspirálta, vagy az ember bűnös önteltségét kárhoztatják, vagy a jóságra való képességét magasztalják.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Üdvözlöm a Hobby Rádió hírszolgálatának hallgatóit, ahol a nap legfontosabb eseményeit és a látássérültek világából származó inspiráló történeteket hozzuk el önöknek. Portálunkon olvasható, hogy a miskolci MIFC kosárlabdázói különleges jótékonysági akcióval járultak hozzá a vakok és gyengénlátók biztonságosabb közlekedéséhez, hiszen a Fuchs ZRT telephelyén szerelt kábeldobok ellenértéke a helyi Lions Club jelzőlámpa fejlesztési projektjét támogatja. A kulturális életterén is jelentős lépést tett a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete, amely 2026. szeptemberében indítja útjára az Egy Történet, Két Világ című online közösségi programját, elsőként John Grisham az Ügyfél című művét ajánlva a résztvevők figyelmébe. Ugyancsak a NEA támogatásával folytatódik a Nyitott szemmel járunk szakmai projekt, amelynek keretében újabb oktatási intézményeket és civil szervezeteket látogatnak meg, hogy megismertessék a látássérült fiatalok oktatási lehetőségeit. Nemzetközi szinten is figyelemre méltó eseményről számoltunk be, mivel a vietnámi Dong Thap Tartományi Vakok Egyesülete megtartotta első küldött gyűlését a 2026-2030-es ciklusra, hangsúlyozva a közösségbe való beilleszkedés fontosságát. A sportvilágból pedig egy rendhagyó versenyről értesültünk, a vakpilóták évről évre megrendezett roncsderbien a résztvevők egytől egyig vakok, vagy súlyosan látássérültek, bizonyítva, hogy a sport nem ismer határokat. A részletekért és a további friss hírekért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében is sokszínű programmal várjuk Önt, kezdve a 7. órával, amikor a vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége, riport, interjú, tudósítás műsorban gyönyörködhet. Később, a 21. órában a Movie and Music című adásunkban film és zene vár rá, hiszen ez egy filmajánló műsor. A napot pedig a 20. órában induló Cocktail műsorral zárjuk, amely Érdekes témák, érdekes emberek magazin műsor 2 órán keresztül tart. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Tinga.

0: Bingo.
1: Bingo.
0: Pong.
2: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. 18 óra után 28,7 fok van. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrájé a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
3: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül. Szerdán 16 órától.
7: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
8: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
8: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
9: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Műsorajánlót hallottak.
10: Ritkán hallott slágerek.
11: Ritkán hallott felvételek.
10: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Kamu reklám.
2: Oda tettesülni a rántott húst, és leült számolni. 1, 2, 3.
3: Kempelen. Az első farkas, aki sütni tud.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
2: Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, mondta a tanévnyitón a köztársasági elnök. Idén is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét. Hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajomban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez, tette hozzá. Úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus, a HPV elleni védőoltás, amelyet majd iskolai keretek között kapnak meg a diákok. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos a keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Hozzátette, a szülők a tanév első napjában megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláírva visszajuttatni az iskolába. A szakember kitért arra, hogy a HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. A kormányhivatal főépületének üvegfelületeit tisztító szakember zuhant le a magasból és halt meg kedden, Szegeden, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán. A kormányhivatal szegedi Rákóczi téri főépülete üvegfelületeinek tisztításával megbízott vállalkozó egyik munkavállalója halálos kimenetelő munkabalesetet szenvedett, írták. A baleset körülményeit a kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának szakemberei is vizsgálják. Az ügy részleteiről további információt csak a vizsgálat lezárását követően adnak. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak és osztozik a család fájdalmában, áll a közleményben. Jogerősen 7 év börtönbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla egy zalai férfira, mert különösen jelentős mennyiségben állított elő és értékesített amfetamin tartalmú

0: kábítószert, közölte a bíróság. Közleményükben azt írták, a vádlott anyagi nehézségei miatt döntött úgy, hogy kábítószert fog előállítani. Az amfetamin olajat és egyéb anyagokat beszerezte, majd havonta másfél-két kilogramm fogyasztásra kész anyagot állított elő egy interneten megszerzett recept alapján. A drogot csomagokba adagolta, majd azokat 800-1000 forintos grammonkénti áron értékesítette egy kábítószerfogyasztó és értékesítő férfinek. Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk, helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám.
3: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Morgu. A sárga répát tegnap hoztam, ma ukker festék lett belőle. A 30 éves asszonyoknak szikkad, s repedni kezd a bőre. Hiába csillagász az este, a nap iszonyú tűzkerék, rohadást vet és arat, mellre szívtam kábító fűszerét. A halál minden sarkon ott áll. Ha fiatal vagy, nem kimél, mellé telepszik asztalodnál, és szeretkezni elkísér. De mégis, mit otthon kedveltem, unalmas álszent kirakat, s mi undorított, e kegyetlen barbár ország az igazabb. E verset nem magam szereztem, csak ülök némán, s élvezem, hogyan vetkőztet mesztelenre múzsám a halálfélelem.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót!

0: Kedves gyerekek, ma Festbaum Béla mond mesét.
1: A foltos fejűről mesélek nektek. Az éhes anyafarkas felállt, hogy elinduljon vadászni. Három kölyke egymáshoz simulva, egymást melengetve mélyen aludt. Az anyjuk végig nyalogatta őket, aztán elindult. Már tavaszra járt, március volt, de a fákat éjszakánként még úgy recsegtette a fagy, mint decemberben, és amint a farkas kidugja a nyelvét, nyomban belé mar a hideg. Az anyafarkas gyönge egészségű volt, és ezért óvatos. A legkisebb nesztől is összerezzent, és folyton arra gondolt, hogy még oda jár, baja eshetik a kölykeinek. Megriasztotta az emberi lábak és lópaták nyomának szaga, a fatönk, a halomra rakott fa, a trágyás, sötét út. Úgy rémlett, emberek lapulnak a fák mögött a sötétben, valahol az erdőn túl kutyák vonítanak. A farkas már nem volt fiatal, gyöngült már a szimata. Megtörtént, hogy kutya nyomnak vélte a róka csapát, orra néha becsapta, letérítette az útról, ami sohasem fordult elő ifjú korában. Amióta megrokkant az egészsége, már nem vadászott borjakra, meg nagyobb birkákra, mint valamikor, messze elkerülte a csikós kancákat, és csak dögöt evett. Friss húshoz nagyon ritkán jutott, legfeljebb csak tavasszal, amikor ráakadt egy-egy anyanyúrra, és elvette a kölykeit, vagy beosont a parasztokhoz az akolba, fiatal bárányért. Barlangjától vagy négy versztányira a postaúton téli szállás állt. Ignat lakott benne, a 70 év körül járó vadőr, aki szakadatlan köhécselt és magával beszélgetett, éjjel rendesen aludt, nappal pedig egycsövű mordájjal járta az erdőt, és ráfüttyentett a nyulakra. Azelőtt mozdonnyal lehetett dolga, mert mielőtt megállt, mindig rákiáltott magára. Masina, stopp! És mielőtt tovább indult, teljes gőzzel! Volt egy ismeretlen fajtájú, roppant fekete kutyája, Arabka. Valahányszor a kutya előre iramodott, az öreg vadőr utána kiáltott. Viszakoz! Néha harsányan énekelt, és közben erősen tántorgott, sűrűn felbukott. A farkas azt gondolta, a szél döntötte le a lábáról, és azt kiabálta, kisiklottam! Az anyafarkas emlékezett rá, hogy nyáron és ősszel egy kos, meg két fiatal birka legelészett a téli szállás előtt, és amikor nemrég arra futott, bégetést hallott az akolból. Most, miközben a vadőr házikója felé tartott, azt forgatta a fejében, hogy március van, és az akolban már kisbáránynak kell lennie. Kínoszta az éhség. Már előre érezte, milyen mohón fajja majd a bárányhúst, és ettől a gondolattól csattogott a foga, két szeme pedig úgy világított a sötétben, mint két láng. Ignat házikóját, pajtáját, aklát és kútját most magas hóhányások vehetik körül. Csend van. Arabka most biztosan szunyókál a pajta tövében. Az anyafarkas a hóhányáson felmászott az akorra, és mancsával, pofájával túrni kezdte a szalmatetőt. A szalma korhat volt és laza, majdnem leszakadt a súlya alatt. Hirtelen az orrába csapott a trágya és a jutej meleg párája. Alatta halkan felvégetett a bárány, megérezte a betörő hideget. Az anyafarkas átférkőzött a szalmatető nyílásán, lehuppant melső lábára. Ebben a pillanatban hangos nyűszítés, ugatás, vékonyka vonítás hangzott fel az akolban, a juhok rémülten simultak az akol falához, a megriadt farkas megragadta, ami elsőnek akadt a fogai közé, és elinalt. Loholt, ahogy csak bírt, de Arabka, megszimatolva a farkast, már veszettül csaholt a nyomában, kárálni kezdtek a megriasztott tyúkok, és Ignat, kilépve a tornácra, elkiáltotta magát. Teljes gőzzel, hogy sípoljon! És sípolt, mint a gőzgép. Aztán ho-ho-ho-ho! s a sok hangú lármát visszaverte az erdei visszhang. Lassanként elült a lárma, és az anya farkas kissé megnyugodott. Csak akkor vette észre, hogy zsákmánya, amelyet fogai között tartott és vonszolt a havon, nehezebb, és valahogy keményebb kötésű, mint amilyenek ilyenkor a bárányok. Más a szaga is, és furcsa hangok törnek ki a torkából. A farkas megállt, és letette terhét a hóra, hogy kifújja magát, aztán nekilásson. Hirtelen, megundorodva ugrott félre. Nem bárány volt a zsákmánya, hanem egy ebbkölyök. Fekete szőrű, nagyfejű, hosszú lábú, testes fajtájú kiskutya. Fején az egész homlokára kiterjedő, nagy fehér folt. Éppen olyan, mint arabkának. Viselkedéséből ítélve tudatlan kiskutya volt, közönséges kuvasz. Megnyalogatta tépázott szőrű, sebesült hátát, aztán, mintha mi sem történt volna, farkcsóválva ugatta a farkast. Az herreget, mint a kutya, és elugrott mellőle. A kutya utána. Az anyafarkas visszanézett, összecsattantotta a fogait, az ebbkölyök értetlenül megtorpant, aztán azt vélve, hogy a farkas játszani akar vele, visszafordult a téli szállás felé, és csengő hangú, örvendező ugatásban tört ki, mintha anyját, arabkát hívogatná, hogy játsszék vele, meg a farkassal. Már derengett, s amikor a farkas a sűrű nyárfa erdőn át barlangja felé lopakodott, már tisztán látszott minden egyes nyárfa. Ébredeztek a fajdok, és az ebbkölyök szeleburdi ugrándozásától és ugatásától megriadva lépten nyomon felrebbent egy-egy fajt kakas. Miért lohol ez utánam? Töprengett bosszankodva az anyafarkas. Úgy látszik, azt akarja, hogy megegyem. Egy sekély gödörben volt a vacka, három esztendeje lehet, hogy az orkán gyökerestül kifordított egy magas, öreg fenyőt, annak a helyén maradt ez a gödör. Most korhadó levelek, mohacsomók lepték az alját, csontok és bikaszarvak hevertek benne, a farkas kölykek játszadoztak velük. Már felébredtek, s mind a hárman, szakasztott másai egymásnak, ott álltak a gödör szélén, és visszatérő anyjukat megpillantva, vidáman lengették a farkukat. Az ebbkölyök, amikor észrevette őket, tisztes távolban megállt, és hosszasan vizsgálgatta a három farkaskölyket. Amikor látta, hogy azok is figyelmesen nézik őt, mérgesen megugatta őket, mint az idegeneket. Az anyafarkas közben egy fehér és szikkat lócsontot rágcsált, bendőjét mardosta az éjség, a feje sajgott a kutya ugatástól, szerette volna rávetni magát a hívatlan vendégre és széttépni. Az ebbkölyök végül is elfáradt, és berekedt. Látva, hogy nem félnek tőle, sőt, ügyet sem vetnek rá, bátortalanul, leleülve, meg-megugorva, közeledni kezdett a gödörhöz. Most a nappali fényben jól szemügyre lehetett venni. Fehér homloka nagy volt és dudoros, mint a nagyon ostoba kutyáknak, a szeme apró, zavaros kék, egész pofája rendkívül bárgyú kifejezésű. Amikor a farkasokhoz ért, előre nyújtotta vaskos mancsát, ráfektette a pofáját, és rákezdte. Nya! Nya, nga, nga, nga. A farkas kölykek ebből mit sem értettek, de megcsóválták a farkukat. A kiskutya ekkor rácsapott a mancsával az egyik kölyök nagy fejére. Az visszaütött. A kutya oldalra fordulva szeme sarkából méregette, csóválta a farkát, aztán hirtelen megugrott, és néhányszor körbe szaladt a havon. A farkas kölykek utána iramodtak, a kutya hanyat vágódott, négy lábát égnek meresztette, a három kis farkas rárontott, és visítva a gyönyörűségtől harabdálni kezdte, de csak szelíden, játékból. Varjak üldögéltek egy magas fenyőn, és nyugtalanul figyelték a magasból a harcukat. Vidám lárma kerekedett. Már tavasziasan melegített a nap, a kidőlt fenyő felett elelhúzó fajtkakasok tolla smaragdosan csillogott a napfényben. Az anyafarkasok tanítgatni szokták kölykeiket a vadászatra, zsákmányt adnak a mancsaik közé, hogy játszadozzanak vele. Az öreg farkas most, látva, hogyan kergetőznek, hancúroznak a kölykei a havon a kis ebbel, azt gondolta, hadd tanuljanak. A farkas kölykek, amikor belefáradtak a csatározásba, visszamentek a gödörbe és lefeküdtek. Az ebkölyök egy darabig még vonított éhségében, aztán ő is elhevert a napon. Amikor felébredtek, folytatták a játékot. Az anyafarkasnak egész nap és egész este nem ment ki a fejéből, hogy a múlt éjjel az akolban báránybégetést hallott, jutejszaga csapta meg az orrát. Nagy étvágyában a fogait csattogtatta, és mohón rágta az öreg csontot, azzal ámítva magát, hogy bárány húst fal. A kölykei szoptak, az éhes ebkölyök pedig körülöttük futkosott, és szaglászta a havat. Ezt esszük meg, döntött az öreg farkas. Oda kullogott hozzá. A kis ebb megnyalta a farkas pofáját, felvinnyogott, azt hitte, a farkas játszani akar vele. Az hajdanában nem egyszer tépett szét kutyát, de ennek az ebkölyöknek erős kutyaszaga volt, s a betegeskedő farkas már nem bírta ezt a szagot, undorodva hagyta ott a kutyát. Amint esteledett, hidegre fordult az idő. A kiskutya kedveszegetten hazament. Amikor a farkaskölykek már mélyen aludtak, az anyjuk megint vadászatra indult. Mint az elmúlt éjszakán, most is riadozott minden kis nesztől, ilyetten torpant meg egy-egy fatönk, farakás, magányos, sötét fagyalbokor előtt, messziről emberre hasonlítottak. Letért az útról, a szűz havon ügetett tovább. Hirtelen valami sötét folt derengett fel előtte az úton. Hegyezte a fülét, erőltette a szemét, nem tévedett, lépdel valami előtte, már hallja is ütemes lépteit. Borz volna? A farkas óvatosan, lélegzetét is visszafojtva, körültekingetve elébe vágott a sötét foltnak. Visszanézett rá és megismerte. A foltos fejű ebkölyök igyekezett hazafelé. Csak nehogy megint rám akaszkodjon, gondolta a farkas, és gyorsan előreügetett. A vadőr házikója már közel volt. A farkas megint fölmászott a húhányáson az akol tetejére. Az éjszaka kotort rést már befötték tavaszi rozs szalmájával, s két új rudat fektettek át a tetőn. A farkas sebesen munkálkodott mancsaival és pofájával, hátra lesett, nem jön-e még az ebkölyök, de alig csapta meg a trágya meleg párája, már hallatszott mögötte a messzire hangzó örvendező ugatás. A kiskutya érkezett haza, felszökkent a farkas mellé az akorra, aztán becsúszott a résen. Otthon találta magát a melegben, megismerte a juhait, és még hangosabban ugatott. Arabka felébredt a pajta tövében, és megszimatolta a farkast. Vonítani kezdett, riadtan káráltak a tyúkok, s mire Ignat a mordájával kilépett a tornácra, a megrémült farkas már messze járt.
2: Hű! Füttyentett Ignat. Hű! Utána teljes gőzzel!
1: Meghúzta a ravaszt. A mordáj csütörtököt mondott. Meghúzta még egyszer. Megint csak úgy járt, meghúzta harmadszor is, a csőből hatalmas, tüzes kéve röppent ki, fülsiketítő bum-bum kíséretében. A mordáj visszaugrott, nagyot ütött a vállán, Ignat egyik kezében a puskával, másikban fejszével kiment az udvarra, hogy megnézze, mi az oka a nagy zsivajnak. Nem sokára visszatért a házba.
3: Mi történt? Kérdezte reket hangon a nála háló vándor, aki felriadt a zajra.
4: Semmi, felelte Ignat, semmi különös. A foltos fejű odaszokott a birkák közé a melegre, Csak ahhoz nincs már esze, hogy az ajtó járjon kibe, hanem mindig a tetőn mászik az akolba. A múlt éjjel rést kotort a tetőn, és csavarogni ment a gyalázatos, és most visszajött, és megint feltúrta a szalmát a tetőn. Ostoba!
5: Azám, hiányzik egy kereke. Ki nem állhatom az ostobákat? Sóhajtott Ignat, miközben felmászott a kemencére.
6: Aludjunk még, jó ember, teljes gőzzel. Korán van még.
1: Reggel magához intette a foltos fejűt, és keményen megcibálta a fülét, aztán egy vesszővel jól ellátta a baját. Azt hajtogatta.
4: Mire való az ajtó? Mire való az ajtó?
1: Mire való az ajtó?
0: Anton Pavlovics Csehov a Foltos fejű című meséjét Fassbaum Béla mondta el. A hangfelvétel 2012-ben készült.
7: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: estét kívánok!
1: Jó estét, honnan tetszik hívni?
0: Berhidáról telefonálok.
1: Bánhidáról?
0: Berhidáról, az Isten!
1: Ott tetszik dolgozni, vagy ott lakik?
0: A lakom is, dolgozom is, és egy nagyon nagy sérelem esett rajtam, szíves.
1: Hát ha tudok segíteni, nagyon szívesen meghallgatom.
0: Engemet kivágtak az autóbuszvállalattól.
1: Ne mondja. Mit dolgozott ott?
0: Sofőr voltam.
1: S miért vágták ki?
0: Mert nem vettem észre egy piros jelzést.
1: És belement?
0: Belement.
1: Hova?
0: Hát a... Hova? Simbe. Simbe bementem.
1: Csak nem akarja azt mondani, hogy jött a vonal?
0: De jött. A vonal, jött.
1: Túl tetszett élni?
0: Hát túléltem valahogy, de hát a többiek 74-en ott maradt. És ezért engem kitettek a vállalattól, amit én nagyon sérelmesnek találok. Mert ha én már egyszer bementem legközelebb, nem biztos, hogy megint be fogok menni.
1: Ez borzalmas, ne, ez borzalom. Hát mióta vezet ön?
0: 3 hónapja lassan. Lassan 3 hónap.
1: 3 hónapig nem volt semmi baj?
0: De egyszer fölborítottam egy másik autóbusz, de azon csak én ültem, hála jó Isten.
1: Hát ez nem igaz.
0: De igaz, Szilágyi úr, igaz. Én borítottam föl saját magam, mert egy kanyart akkor nem vettem észre.
1: És mondja, véletlenül meg tudnám mondani, ki volt ebben hibás?
0: Hát a kanyar. Végül is úgy döntötte a megyei bíróság Tóth Ágnes tanácsa, ahogy elmondták nekem, és akkor engemet szabadlábra helyeztek, most viszont kitettek a vállalattól. Szilágyi úr, én ezt sérelmesnek találom.
1: Hát megmondom őszintén, én nem.
0: Mégis ha a tanácsot, ha tudna...
1: Tehát ez őrület, hát én nem is ismerem az eseményeket, és egyáltalán...
0: Hát elmondom én szívesen, hogy sötét volt, mert este történt a dolog, mintha ma lenne. Nekem ez olyan élmény, Szilágyi úr, teljes depresszióba azóta. Azóta nem is iszom már szinte. Egy korty nem megy le a torkomon. Akkor erősen ittam, amikor maga az eset történt.
1: Hogy tört?
0: Hát jókedvű voltam, Szilágyi úr, jókedvű, jól éreztem magam, jó, kocsmába voltunk, ugrunk a buszra, mondom, hadd menjen. Rengeteg utas volt, ők is jól érezték magam, kérdezze meg ők. Ja ne, most már nem. Mondom, piros, hát na, bele, oda, neki.
1: És akkor jött a vonat?
0: Akkor bizony, pont akkor jött szegény vonat. Nem is szokott jönni, mert megálltam a pirosnál, és meg nem jött meg. Most meg pont akkor jön. Zavaros ez. Zavaros.
1: Mind a... Szóval senki nem maradt életben?
0: Hát én, Szilágyi úr, én.
1: Magának persze semmi baja nem történt.
0: De az orrom vérezett nagyon. Erősen vérezett az orrom, és még másnap is erős lelki leterheltség alatt volt. Úgy mondták nekem. De nem megy ki a fejemből az eset. Mintha ma lenne. Tegnap előtt volt egyébként. Látom magam előtt az egészet.
1: Egyszerűen, megmondom őszintén, egyszerűen nem értem, hogy magát hogy engedték volánhoz ülni.
0: Hát bíztak bennem. Vállalat. Na, ők mondták, köszörüljem a vállalat csorbáját ki. Mert nálunk minden évben van egy ilyen eset. Biztattak csak, jöjjek, menjek, jókedvű, derűsen vezessek, be is kaphatok egy felest, ha szükségét érzem, mert télen nagyon hideg, hám a fülke.
1: Mondja, és ez mit szólt a család?
0: Megértéssel viszonyultak. Mert a fiam is sofőr, ugyancsak teherautó sofőr.
1: És mondja, ő hogy vezet?
0: Jól vezet a gyerek. Volt egy-két esete neki is, de ő lát. Sötétben is lát. Nem is gyújtja föl a lámpát este. Lát.
1: Értem, és a vonatvezetője az mit szól?
0: A vonatvezetője egy szót se szólt. Isten nyugosztalja, egy szót.
1: Mondja, személyvonat volt, vagy teher?
0: Személy. 94 személy volt az ottani áldozatok száma, ahogy mondták nekem.
1: Atya, úristen, az még plusz 94.
0: Hát ezért 169 a végleges eredmény, drága Szilágyi úr.
1: Nézze, én nem tudok ezt hozzászólni, meg nem is akarok. Ez az ügy a bíróságra tartozik, amit maga elkövetett, az egész egyszerűen szörnyű. Én messze ívben el fogom kerülni egy darabig Berhidát.
0: Kár, mert magát ingyen is szívesen elvittem volna egy fuvarra.
2: Poppy Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja... Reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi. És a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Wifi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!
4: Nepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Lemondott a Tisza kormány helyettes államtitkára. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar kulturális élet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, közölte a levél aláírói nevében Luther Imre előadó művész. Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek, a magyar kultúra számos területén már olyan mértékűvé vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozása történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A

0: Elirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025 novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele és később otthonukban is kínoszta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Oroszország figyelmeztette Szlovákiát, hogy ne csatlakozzon ahhoz a nemzetközi bizottsághoz, amely az Ukrajna elleni orosz invázió által okozott károk megtérítésével foglalkozna. A figyelmeztetés állítólag július 10-én hangzott el telefonon, közölte a sme.sk. Moszkva jelezte, hogy az egyezmény aláírását barátságtalan lépésnek tekinteni. A történtekről Peter Priputin moszkvai szlovák nagykövet tájékoztatta a szlovák külügyminisztériumot. Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallotta.
6: Hobby Rádió.
7: Így tudsz könnyen aludni a brutális kánikulákban klíma nélkül. Ezt a technikát egyiptomi módszernek hívják, és teljesen ingyen van. Nem kell más tenned, mint fogni egy nagyobb törölközőt vagy egy lepedőt, és beáztatni hideg vízbe. Ezután alaposan csavart ki, hogy ne csöpögjön, csak kellemesen nyírkos és jéghideg maradjon. Mielőtt lefekszel, teríts magad alá egy száraz törölközőt, hogy ne ázzon el az ágyad, és takarodsz be ezzel a hűvös, nyírkos lepedővel. Ahogy a víz elkezd párologni róla, folyamatosan hőt von el a testettől, és olyan hűvös levegőt nyújt, mintha légkondi lenne a szobádban. Te kipróbálnád ezt a módszert a hűvös alvásért, vagy inkább maradsz a megszokott takarónál?
6: Hobby Rádió.

0: Móvi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Kisfiam, te már egy vidám, boldogabb világban fogsz élni.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Halló?
2: Halló, jó estét kívánok, Zsók autókölcsönző.
1: Jó estét, Nagy József vagyok. Ma reggel béreltem egy autót önöktől, és most megállított egy rendőr, hogy nem még a jobb hátsó elsőm. Igen, még kezdhetjük előről.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Ja man, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regizenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
2: Mondott a Korvin Láncról és a Korvin Lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakát. Erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok

0: alapján a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett. Lemondott a Kormin-láncról és a Kormin-lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Kormin-lánc továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Embertelen körülmények között élnek Salgótarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramdíj kifizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Salgótarjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Salzburg tartományban az augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának. Az óriási vihar, amely átvonult a régión, 10-20 cm vastag jégtakaróval borította be a tájat. A helyzet annyira extrém volt, hogy az utakra hókotrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget. Az út szélén még ma is jéghegyek tornyosulnak. Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Hobby rádió.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
5: Kellemes szép napot kívánok mindenkinek, újra itt a Movie and Music, benne pedig a műsorvezető Gera Zsolt, köszöntök mindenkit. Ma ismételten egy magyar filmmel foglalkozunk. Timár Péter legújabb zenés filmjével, melyben ezúttal nem saját ötletét valósította meg, hanem felkérésre dolgozott, avagy az 1997-es műve a Csini Baba sikerreceptjéhez tért vissza, avagy fülbevászó slágerek plusz retro, amit a Megasztár legendárium egyik legnépszerűbb történetével vegyített, miközben közönségfilm szánt darabjában bizarr módon ott kísért a rendező, kísérletező kedvű énje is, na de jöjjön egy-két nóta a filmből, utána egy kicsit belekuksolunk, hogy valójában hogyan is állt össze a film.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
10: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
9: World Live.
11: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
9: Jobb zenék egy órában az önök kedvéért.
12: Az önök kedvéért.
13: Olái Bolya, avagy a filmben Ormos Kati, a legkisebb lány felemelkedésének mesei, népmesei története valóban filmbe kívánkozik. Sajnos azonban a pletykalapok és bulvár műsorok a tehetséges aranytorkú árvalány ellentmondásos, ám alapvetően szimpatikus figuráját olyannyira elé is kihasználták, hogy pusztán sztoriának filmre vitelében már semmi fantázia nincs, azt plusz tartalommal és értékekkel kellene megtölteni az alkotóknak. Ez azonban sajnos a forgatókönyv hézagossága és a realista, vagy legalább ahhoz közelítő ábrázolásmód hiánya miatt nem sikerült. A filmben a sztárságot megelőző élet árnyoldalai, avagy árvaház, szegénység, alkoholizmus és származás sematikusan jelennek csak meg, hiába kívánná meg a téma, a casting minden nem ábrázol mélységeket, nem megy bele semmibe, csak felvillantja a problémákat. Átélhető nevelődési regénynek, fejlődés történetnek így nem elég hiteles, az alkotók csak mézes madzagnak használják az Olá Ibolya sztorit, ahogy azt korábban a bulvár sajtó is tette.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Movie and Music. Filmzenék egy órában. Egy órában.
2: Tovább rontja az átélhetőség esélyeit, hogy a túl feszes vágás egy lélegzetvételnyi szünetet sem engedélyezve úgy hajszolja a filmet előre, mintha csak a készítők túl akarnának esni rajta. A film dramaturgiája nincs felépítve, csak összerakva, a jelenetek összefoglalószerűen darálják le a tudnivalókat, nincsenek kitartva, nem futnak ki, mintha csak egy lezavart próbafelvételt, nem pedig a kész filmet néznénk. A színészek úgy végszavaznak egymásnak, hogy egy másodpercnyi szünetet sem hagynak, és az egyes jelenetek olyan szorosan következnek egymásra, hogy nincs idő megemészteni egy elhangzott súlyos vagy éppen frappáns mondatot. Az életidegenség növeli azt is, hogy valószínűleg szintén a rendező hibájából a színészek között nincs összjáték, nem egymásra, csak a kamerára reagálnak.

0: di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
2: Mindezek miatt a casting minden megható, felemelő, átélhető emberi meséje életidegen történetté változott. A rendező ezen kívül abszurd filmes, filmnyelvi kísérletekre hajlamos énnyéből is bele akart gyömöszölni valamennyit a filmbe, de ez mind felesleges. Több jelenetet feldarabolt, néhányat apró időbontásokkal tarkított, másokba rövid montázsokat vágott be, így például, mint egy metaforaként, állandóan lóversenyes képsorokat kapunk az egyéb jelenetek alatt is. Ti már korábbi filmjeiben helye volt a gyorsításoknak, illetve a lassításoknak, formanyelvi játékoknak, az abszurd kísérletezésnek, de már csak a történelmi abszurditás párhuzama miatt is, mint például az egészséges erotika, a Csapd le Csacsi, a Csini Baba vagy a 6-3 esetében. Ez a fajta közönségfilm és ez a fajta történet azonban gördülékeny történetmesélést igényelt volna, itt a kísérletezés csak értelemzavaró és kizökkentő lett.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Pilleshow. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
1: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Műsorajánlót hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
8: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Filmzenék egy órában. Az önök kedvéért.
9: Az önök kedvéért.
10: Ami pedig a mű további közönségfilmes igényeit kiszolgálni hivatott szórakoztató ipari vonalát illeti, Ormos Kati eredeti közegével mindenben ellentétes az az új környezet, ahova a lány bekerül, avagy a tehetségkutató show, a TV csillogó világa. Ahogy az azonban így jöttem, nem volt elég kemény és realista, ez a másik világ nem elég csillogó, túl kevés benne a glamour. A filmbeli sztárhangár vetélkedő ötletét adó megasztáról sok mindent el lehet mondani, de azt nem lehet elvitatni tőle, hogy a látványa, a díszlete, a hangzása, a koreográfiája és mindezek tálalása nagyon-nagyon-nagyon profi volt, vagy legalábbis a profizmus látszatát keltették, és igyekeztek a maximumot kihozni. Ezzel szemben a sztárhangár divatja múlt, csiri-csári díszleteivel és túlmozgásos versenyzőivel inkább szegényes és olcsó hatást kelt, ahogy a film egyik hőse is kimondja, amolyan bóvli a versenyt levezénylő, Plusz TV pedig országos csatorna helyett sokkal inkább idéz kiszerű városi televíziót.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Movien Music. Mert a zene megfilmesíti a történetet.
3: Mindez felveti annak lehetőségét, hogy ez esetleg kritikai gesztus az alkotó részéről, Timártól amúgy sem áll messze a groteszk látásmód, de erre való egyértelmű utalás nem érkezik, hiszen ahogy a filmben is sok minden, úgy ez a vonal is kidolgozatlan és kibontatlan marad. Kapunk néhány ráutaló megjegyzést egy-egy szereplő szájából, így például a néző genetikailag nem változik, illetve ez volt a szponzorok kikötése, a kritikus, parodisztikus attitűd azonban nem vonul végig következetesen az egész filmen. Timár Péter egyszerre próbált kétféle elvárásnak megfelelni. Egyik saját, fentebb már jellemzett szerzői filmes ényének, és a másik pedig a sikergyanús közönségfilm szempontjainak, de végül egyiknek sem sikerül, pedig ilyen castinggal jó zenés filmet lehetett volna készíteni. Na de szerintem ez most nem sikerült olyan jól, mint ahogyan azt vártuk. Na de bízom abban, hogy önöknek viszont tetszeni fog a film, és egyszer csak összefutunk majd valahol, és meg tudjuk vitatni, hogy melyikünknek miért alakult ki éppen az aktuális véleménye a filmmel kapcsolatosan. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánok az elmúlt egy óra hosszában. Gera Zsoltot hallották, a viszont hallásra!

Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Kerékpáros üldözés volt Bátony terenyén egy rablás után. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országai közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyhez hasonlóan működött 2016 és 20 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyv emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslata a parlament honlapján olvasható. A törvényjavaslat célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy idős férfit, majd kerékpáron menekült el Bátony terenyén egy nő, akit ezután szintén kerékpáron üldözött egy szemtanú. A 31 éves elkövetőt őrizetbe vette a rendőrség, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor azt mondta, a nő még augusztus 25-én rabolt ki egy idős, beteg, mankóval közlekedő férfit Bátony terenye Kisterenyei város részében. A támadó a fejére kapucnit húzott és kerékpárral áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 ezer forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátony terenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövetőt, és elfogták. Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
5: Mindenkinek gyönyörű szép napot kívánok, én Tóth Mihály Nikulett vagyok, ez pedig már a Koktél, mert ha hiszik, hanem eltelt egy újabb hét. Tudják, én fogom kotyvasztani, kevergetni, kavargatni a kizárólag alkoholmentes koktélt. Lássuk is, illetve hallgassák is meg a mai menünket, ami így szól. Nem sokára arról lesz szó, hogy 60 évet terhes egy kínai nő, de hogy ez hogyan is lehetséges és hogyan is érte túl, ez nem sokára kiderül. Ezen túl a könyvajánlónk jobboltából szól ez Jeanne Juszka a Szex és Nyugdíj második című kötetéről. Ezentúl arról is be fogok tudni önöknek számolni, hogy 8-as ikrek születtek Kaliforniában. Ha hiszik, ha nem, kutatások bebizonyították, hogy génjeink is közre játszhatnak a népszerűségünkben. Ez vár tehát önökre ebben az órában, és egy kicsit előre kalandozva a következő 60 percre, már is elmondom önöknek, hogy akkor a rákkeltő dolgokkal, a rákkeltő élelmiszerekkel, édesítőszerekkel és sok hasonló étellel fogunk megismerkedni. Ebből adódik, hogy majd megtanuljuk, hogy miket is kell kerülni, ha mondjuk nem szeretnénk rákosak lenni. Az persze más dolog, hogyha a hajlamot örököltük, de azt gondolom, hogy sokat tudunk tenni az egészségünkért. Ilyen az egyik, hogy odafigyelünk a táplálkozásunkra, a másik, hogy rendszeresen mozgunk. Na de hát erről majd csak a következő órában. És ahogy ígértem, nem sokára itt a koktélban, arról lesz szó, hogy 60 éve terhes egy kínai nő, de hogy ez hogyan lehetséges, az a zene után kiderül.
4: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Műsorajánló.

0: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Azt gondolom, hogy elsőre, amikor önök is hallották, hogy 60 éve terhes egy kínai nő, akkor egy kicsit majdnem, hogy szívinfarktus kaptak, de minden esetre meglepődtek. Már is mondom a részleteket. 60 éve hordozza méhében halott gyermekét a 92 éves dél-kínai asszony. Az első hallásra hihetetlenek tűnő orvosi jelenség hátterében szomorú történet áll. 1948-ban az orvosok elmagyarázták az akkor fiatalasszonynak, hogy magzata elhalt és csak műtéttel lehet eltávolítani a babát. A műtéti beavatkozásért azonban annyi pénzt kértek a kórházban, amennyit a nő egész családja egy év alatt sem tudott megkeresni, így az asszonynak saját bevallása szerint nem volt más választása, mint lemondani a műtétről. A nő most azért fordult orvoshoz, mert elviselhetetlenné váltok az immárom egy emberöltő óta tartó hasi fájdalmak. A dél-kínai kórházban az orvos nem akart hinni a szemének, amikor megpillantotta az idős hölgy hasáról készült röntgen felvételt, amin jól láthatóan kirajzolódott egy magzat. A doktor azt nyilatkozta, hogy több mint 40 éve orvos, de még nem látott ilyet. Elmondta, hogy normális esetben a magzatnak oszlásnak kellett volna indulnia, így óriási csoda, hogy az idős nő ilyen jó egészségnek örvend. A kínai orvosok további vizsgálatokat végeznek és megpróbálják eldönteni, hogy egyáltalán kivegyék-e a magzatot, illetve ha igen, az hogyan történjen. Amellett, hogy a dédmama korú kismamát több mint fél évszázadon át fájdalmak gyötörték, a végletesen szélsőséges állapot valószínűleg pszichés gondokkal is terhelte. Azt gondolom, hogy így a hír végén is hihetetlen, hogy 90 éves a nő, és még mindig él annak következtében, hogy 60 éve hordozza elhalt magzatát a méhében. Most egy kicsit azt gondolom, ezt meg kell emészteni, úgyhogy érkezzenek a zenék, utána pedig könyvajánlóval érkezek én vissza, mégpedig a Szex és nyugdíj második kötetéről lesz szó.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió.

0: Itt a koktélban elérkeztünk a könyvajánlóhoz, ahogy említettem, Jean Juska, Szex és nyugdíj 2 című könyvét ismerhetik meg. Mielőtt 67 éves leszek, szeretnék sokat szexelni, írt a Társkereső hirdetésében Jean Juska, és a legkülönfélébb ajánlatokat kapta. Humoros és egyben torokszorító tapasztalatait az elveszettnek hitt és megtalált testi szerelemről. Szex és nyugdíj című bestsellerében írta meg, amely a nyár könyvszenzációja volt. 5 év telt el a sorsdöntő hirdetés óta, és Juska azon kapta magát, hogy a legkülönbözőbb életkorú nők gyóntatója, bizalmas, sőt barátja lett. Végig hallgatta, hol boldog, hol fájdalmas történeteiket a párkeresésről, amelyekben volt valami közös. Társtalan asszonyokról szóltak, akik kétségbe esetten vágytak az érintésre. Juska kénytelen volt belátni, hogy látványos sikerei ellenére a társtalanság ugyanúgy vonatkozik rá is, mint új ismerőseire. Mert hiába kereste, egyelőre ő sem találta meg azt a férfit, aki nem csak az ágyát, de az életét is megosztaná vele. Félreértés ne essék, nem csapott fel fejvadásznak, de tovább keresi a tökéletes szeretőt. Bölcsességgel és szeretettel átitatott könyve ékes bizonyíték arra, hogy nem csak a fiataloknak fontos a testi gyönyör és a tartós kapcsolat, hanem azoknak is, akik legalább lélekben megőrizték a fiatalságukat. Azt gondolom, ez elég pikáns és érdekes történet. Ha gondolják, olvassák el Jean Juska a Szex és nyugdíj című könyvét, majd folytatásképpen a második kötetet is ajánlom az önök figyelmébe. Ennyi volt a könyvajánló itt a koktélban. Nem sokára, de csak is a zenék után arról lesz szó, hogy 8-as ikrek születtek Kaliforniában, hogy milyen neműek és ez hogyan lehetséges, az nem sokára kiderül.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobbi Rádió!

0: Itt a Koktélban már is robogunk tovább az információk áradatában, és már is arról lesz szó, hogy 8-as ikrek születtek Kaliforniában. A világon másodszor fordult elő, hogy egy anyától egyszerre ennyi gyerek élve szülessen meg. A 6 fiút és a 2 lányt császármetszéssel segítették világra a Los Angeles melletti Bellflowerben. Összesen 46 orvos és más segítő bábáskodott, s igencsak elcsodálkoztak a 8. csecsemőn, mert csak 7 újszülöttet vártak. A legkisebb gyerek 880 grammos, de a legnagyobb sem volt több, mint 1470 gramm. A csecsemők és az anya is jól vannak. Az anya előre láthatólag egy héten belül elhagyhatja a kórházat, de a kicsiknek még legalább 2 hónapig orvosi felügyelet alatt kell maradniuk. Kicsivel több mint 10 éve egy houstoni nő szintén 8-as ikreket szült, igaz, külön-külön egyet, azután 12 nappal később a másik hetet. Mindannyian koraszülöttek voltak, jóval kisebb súlya jöttek a világra, mint most a kaliforniai 8-as ikrek. Akkor a legnagyobb 800, a legkisebb 300 grammos volt, ő egy hét után sajnos meg is halt. A többiek azóta is jól vannak, decemberben ünnepelték a 10. születésnapjukat. Most belegondoltam ebbe a történetbe. Én szeretnék ikreket, de csak mondjuk 2-es ikreket. Amikor a 8 csecsemő egyszerre sír, egyszerre kell pelenkázni, egyszerre etetni, egyszerre fürdetni, azt gondolom az anyák tudják, miről beszélek. Ez egy szülő párnak is azt gondolom, hogy nagyon nagy kihívás. Biztos vagyok benne, hogy van segítőjük, azonban abban is biztos vagyok, hogy mérhetetlenül nagy kihívás ez a szülőknek, főleg, hogy még nincs is gyermekük, és egyszerre 8-as ikrek születtek. A legjobbakat kívánom a családnak, illetve önöknek is, mert a zenék után arról lesz szó, hogy a génjeink közre játszhatnak a népszerűségünkben.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám.
4: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
5: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
4: Nem lehet, hogy vírusos?
5: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
4: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
5: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
4: Majd ők megoldják.
5: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
4: Ők távolról is megoldják.
5: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket, szeretnék magának megfelelni.
4: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Ahogy említettem, itt a koktélban arról beszélünk, hogy génjeink is közre játszhatnak a népszerűségünkben, állítják legalábbis amerikai kutatók egy nagyszabású ikerkutatás alapján. A Harvard Egyetem kutatója a San Diego-i Kalifornia Egyetem két tudósával közösen 1110 tinédzserkorú ikerpát vont be a vizsgálatokba. A kutatók olyan népszerűségi mutatókat értékeltek, mint hogy hányan nevezték barátjukként az adott szemét. A tudósokat az is érdekelte, hogy valaki a társaság középpontjában igyekszik-e lenni, vagy szerényen meghúzódik az adott szociális csoport szélén. Mint kiderült, több hasonlóság mutatkozott az egypetélyű ikerpárok társalgási helyzetében, mint a kétpetélyűekében. Ez viszont az örökletes komponens szerepére utal, hiszen míg az egypetélyű ikerpárok esetében teljes a genetikai azonosság, a kétpetélyűeknél a hasonlóság semmivel sem nagyobb, mint a közönséges testvérek esetében, mutattak rá a kutatók. Vélhetőleg a természetes kiválasztódás nem csak abban játszott szerepet, hogy valakinek a szervezete ellenáll-e a náthának vagy sem, hanem abban is, hogy kikkel kerülünk kapcsolatban, emelte ki a kutató. A kutatók véleménye szerint evolúciós tényezők játszhattak közre abban, hogy valaki a társaság középpontja kíván lenni, avagy marginális pozícióban van. Egy súlyos járvány esetén jobbak a túlélési esélyei annak, aki a közönség perifériáján van, mivel gyérebb a kapcsolatrendszere, így kisebb fertőzésnek van kitéve. Ugyanakkor éhínség idején a központi pozíció a kifizetődőbb, hiszen az egyén így több életbevágóan fontos információhoz juthat az esetleges élelemforrásokról. Azt gondolom, hogy talán mi nem találkozunk sem éhínséggel, sem járvánnyal, csak hogyha nem külföldre utazunk. Egyáltalán azt gondolom, hogy baj, hogy a világ pontjain vannak még ilyenek, mert hogy ezzel ellen lehetne tenni, csak tenni kellene. Mint hallották, a népszerűségünknek genetikai okai vannak, azonban azt gondolom, hogy egy kicsit tudunk mi is segíteni benne, persze nem a személyes beállítottságunkat, hanem lehet fejleszteni a kommunikációnkat, vagy az öltözködésünket, és ezáltal kicsit magabiztosabbak lehetünk, ami talán a népszerűség egyik alapköve, de nem biztos, hogy egyet kell, vagy egyet lehet velem érteni.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió.
3: Műsorajánló.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
6: Omega!
8: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
10: Szivárvány.
6: Szivárvány.
10: Szivárvány.
6: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
10: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
11: A tudomány mai állása.
12: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
11: Egy műsor
12: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
11: A tudomány mai állása.
13: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
11: Jó szórakozást.
12: Jó szórakozást.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
10: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
6: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
14: Retikül. Szerdán 16 órától.
6: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és lista vezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
15: UK Fever Show.
16: UK Fever Show.
6: Ez a UK Fever Show.
10: szombaton 5-től a Hobby Rádióban. UK
13: Fever Show. Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.
3: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

Ennyi fér bele a koktél első órájába, de nehogy elszaladjanak, elfussanak, eltekerjenek, elnyomjanak máshova, mert hogy a kötelező percek után érkezek vissza a koktél második órájával, melyben kiderül, hogy mely ételeket szabad, illetve érdemes elkerülni, mert hogy vannak bizonyosan rákkeltő dolgok, és vannak nem túl egészséges dolgok. Azt gondolom, hogy az egészségünkért mindent megteszünk, ilyen mondjuk az is, hogyha figyelünk a táplálkozásunkra. Ehhez próbálok némi segítséget nyújtani önöknek, tehát a következő órában is várom önöket.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, mondta a tanévnyitón a köztársasági elnök. Idén is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a

0: hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét. Hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez, tette hozzá. Úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus, a HPV elleni védőoltás, amelyet majd iskolai keretek között kapnak meg a diákok. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos a keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Hozzátette, a szülők a tanév első napjában megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláír visszajuttatni az iskolába. A szakember kitért arra, hogy a HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. A kormányhivatal főépületének üvegfelületeit tisztító szakember zuhant le a magasból és halt meg kedden, Szegeden, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán. A kormányhivatal szegedi Rákóczi téri főépülete üvegfelületeinek tisztításával megbízott vállalkozó egyik munkavállalója halálos kimenetelő munkabalesetet szenvedett, írták. A baleset körülményeit a kormányhivatal foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának szakemberei is vizsgálják. Az ügy részleteiről további információt csak a vizsgálat lezárását követően adnak. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak és osztozik a család fájdalmában, áll a közleményben. Jogerősen 7 év börtönbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla egy zalai férfira, mert különösen jelentős mennyiségben állított elő és értékesített amfetamin tartalmú kábítószert, közölte a bíróság. Közleményükben azt írták, a vádlott anyagi nehézségei miatt döntött úgy, hogy kábítószert fog előállítani. Az amfetamin olajat és egyéb anyagokat beszerezte, majd havonta 1,5-2 kg fogyasztásra kész anyagot állított elő egy interneten megszerzett recept alapján. A drogot csomagokba adagolta, majd azokat 800-1000 forintos grammonkénti áron értékesítette egy kábítószerfogyasztó és értékesítő férfinek. Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk, helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
4: Ez itt már a Koktél második órája, én még mindig Tóth Mihály Nikolát vagyok, és ahogy ígértem, ebben az órában kiderítjük, hogy mely ételek rákkeltőek, és az édesítőszerről vajon mit is érdemes tudni, ez nem sokára kiderül, illetve arra is fény fog derülni itt a koktélban, hogy miket célszerű elkerülni, mármint ételek formájában, hogyha egészségesek szeretnénk lenni, és a Nemzetközi Rákkutató Intézet ajánlásával, illetve kutatásuk eredményeiről is szó lesz itt a koktélban. Remélem, hogy ebben az egy órában is minket választanak. Továbbra is én Tóth Mihály Nikolát fogom önöknek kevergetni, kavargatni a kizárólag alkoholmentes koktélt. Dőjenek egy kicsit hátra, is érkeznek a zenék. Utána már is szó lesz arról, hogy az élelmiszerekben található anyagok és a következtetések ezek rákkeltő hatásával kapcsolatban. Mármint, hogy következtetéseket vonunk le a rákkeltő hatással kapcsolatban.
3: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót. Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Ahogy ígértem, már is itt a koktélban belevágunk a mai témánkban, ami a rákkeltő édesítőszerek, avagy miket kerüljünk el témakörbe tartozik. Az élelmiszerekben található anyagok és következtetések ezek rákkeltő hatásával kapcsolatban. Sok ipari folyamatban használják a poliakrilamidot és az akrilamid ciopolimereket. Ide tartozik az ivóvíz, a szennyvíz és a hulladék kezelése. Jelen vannak emellett a fogyasztási termékek elkészítése során is, mint például a csomagolásnál és néhány ragasztóban. Mivel állatkísérletek során az akrilamid rákkeltő hatásúnak bizonyult, mind a Környezetvédelmi Ügynökség, mind a Nemzetközi Rákkutató Intézet az emberre nézve is kockázatosnak tekinti ezt az anyagot. Mindemellett az akrilamid és a rák közötti kapcsolat még nem tisztázódott az embernél. Valószínűleg ez az anyag a keményítő tartalmú nyersanyagok magas hőmérsékleten való sütésekor is keletkezik, így például a krumpli szíromban, a sült burgonyában nagy mennyiségben előfordul, kisebb mennyiségben megtalálható néhány kenyérfélében. A legnagyobb mennyiségben az akrilamid az előbbiekben említett élelmiszerek és a cigarettafüst révén kerül a szervezetünkbe. Sem a szabályozó szervezetek, sem a tudósok nem állapították meg meggyőzően, hogy az élelmiszerekben jelenlévő akrilamid veszélyt jelentene az emberi testre vagy sem. Egy biztos, azért jobb, hogyha kerüljük ezt az anyagot. Nem sokára itt a koktélban a mesterséges édesítőkről lesz szó.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ahogy ígértem, tovább folytatjuk a mai koktél témánkat, amely még mindig az, hogy milyen ételeket szabad, illetve érdemes elkerülni, annak ellenére, hogy ne legyünk rákosak. Az élelmiszerekben található anyagok és a következtetések ezek közül rákkeltő hatásával kapcsolatban a következők. Sok ipari folyamatban használják a poliakrilamid és az akrilamid ciópolimereket, ide tartozik az ivóvíz, a szennyvíz és a hulladék kezelése. Jelenleg vannak emellett a fogyasztási termékek elkészítése során is, mint például a csomagolásnál és néhány ragasztóban. Mivel állatkísérletek során az akrilamid rákkeltő hatásúnak bizonyult, mind a Környezetvédelmi Ügynökség, mind a Nemzetközi Rákkutató Intézet az emberre nézve is kockázatosnak tekinti ezt az anyagot. Mindemellett az akrilamid és a rák közötti kapcsolat még nem tisztázódott az embernél. Valószínűleg ez az anyag a keményítő tartalmú nyersanyagok magas hőmérsékleten való sütésekor is keletkezik, így például a krumpli szíromban, a sült burgonyában nagy mennyiségben előfordul, kisebb mennyiségben megtalálható néhány kenyérfélében. Legnagyobb mennyiségben az akrilamid az előbbiekben említett élelmiszerek és a cigarettafűs révén kerül szervezetünkbe. Sem a szabályozó szervezetek, sem a tudósok nem állapították meg meggyőzően, hogy az élelmiszerekben jelenlévő akrilamid veszélyt jelentene az emberi testre vagy sem. Egy biztos azért a sült krumpli nem biztos, hogy a legegészségesebb, ha éppen ezt elhagyjuk, akkor soká nem teszünk magunkban.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
9: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
9: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
11: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

Remélem, hogy önök is ugyanolyan kíváncsiak arra, hogy mit is nem szabad enni így a nagyvilágban, mert hogy a 21. században minden telenyomnak színezékkel, mesterséges édesítőszerrel, nos, erről essék most szó. A mesterséges édesítőkkel és a rákkal kapcsolatos kérdések már az 1970-es években felmerültek, amikor is tanulmányok kimutatták, hogy nagy dózisú ciklamát és szaharin kombinációja hólyagrákot okoz a kísérleti patkányokban. Ennek ellenére a későbbi kutatások nem szolgáltak egyértelmű bizonyítékkal arra, hogy kapcsolat állna fent a mesterséges édesítőszerek és a rák kialakulása között az emberi szervezetben. Mivel a patkányoknál tapasztalt hólyagrák olyan folyamat eredménye, amely az embereknél nem releváns, és mert nincs nyilvánvaló bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a szaharin az embereknél rákot okoz, 2000-ben biztonságosnak ítélték és levették azt az Amerikai Nemzeti Toxikológiai Program karcinogén listájáról, amin 1981-től szerepelt. Az Élelmiszer és Gyógyszer Engedélyeztetési Hivatal számos teszt után, melyek bizonyították, hogy nem okoz rákot és nincs kedvezőtlen hatása kísérleti állatokra, 1981-ben engedélyezte az aszpartam használatát. Egy 1996-os jelentés során újabb kérdések merülték fel az aszpartam veszélyeivel kapcsolatban, mivel kimutatták, hogy az 1975 és 1992 közötti agytumoros betegek váratlanul megnövekedett száma kapcsolatban lehet az édesítőszer bevezetésével és használatával. Ezzel szemben egy elemzés eredményei kimutatták, hogy az agyi és a központi idegrendszeri daganatos megbetegedéseink száma 1973-ban kezdtek el növekedni, 8 évvel az aszpartam engedélyezése előtt, és a folyamat 1985-ig nőtt. Emellett az agytumorok számának ugrása elsősorban a 70 év feletti korosztálynál volt jelentős, ez a csoport viszont nem volt magas aszpartam dózisnak kitéve a szer bevezetése óta. Ezek az adatok nem jelentenek szoros kapcsolatot az aszpartam fogyasztása és az agytumor kialakulása között. Az acetilszulfán K is egyike azon mesterséges édesítőszereknek, melyek használata engedélyezett. Az FDA az acetilszulfán K használatát 1988-ban engedélyezte bizonyos élelmiszeripari termékek esetén. Mielőtt zöld utat kapott volna ezen szerek használata, az FDA több mint 100 biztonsági tanulmány eredményét nézte át. A felmérések minden egyes édesítőszert érintettek, beleértve azokat is, melyeknek a biztonságos fogyasztását megkérdőjelezték. A tanulmányok nem mutattak ki bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az édesítőszerek rákot okoznak, vagy bármilyen más veszélyt jelentenek az egészségünkre. Előnyük az, hogy helyettesítik a cukrot és energiamentesek, és persze sokkal kevesebb kell belőlük, mint a valódi cukorból. Én azt mondom, hogy répacukor helyett inkább fogyasszunk gyümölcscukrot vagy barna cukrot, az talán nem olyan káros és nem olyan kalóriadús, mint a répacukor. Sokan félnek az élelmiszer színezéktől, néhány zene után erről beszélgetünk itt a Koktélban.

0: Sándort hallották.
1: Itt a Koktélban, ahogy ígértem, az élelmiszer színezékekről beszélgetünk egy kicsit. Az engedélyezett színezékek listáján körülbelül 50 féle természetes, természetazonos és mesterséges színezék szerepel. A vegyipar hajnalán kifejlesztett régi, úgynevezett azó színezékeket, amelyekről megállapították, hogy rákot okoznak a patkányokban, már régóta kivonták a forgalomból. Az élelmiszer adalék anyagok, s ezen belül természetesen a színezékek biztonságos használatáról ma már számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet gondoskodik, többek között szigorú jogszabályok kidolgozásával. Ezzel párhuzamosan az élelmiszeripar is törekszik rá, hogy meghallgatva a fogyasztók igényeit, a gyermekek részére készült termékek előállítása során minél természetesebb színezékeket használjon. Ennek jegyében például az egyik csokoládé gyár az egyik csokoládé drazsiának receptjét is megújította, és most már mesterséges színezék nélkül készül ez az édesség. A kutatások kimutatták, hogy bizonyos húsok magas fokon való sütésekor olyan vegyi anyagok keletkeznek, melyek a nyers húsban nincsenek jelen. A vegyületek közül néhány rekkeltő lehet, például a heterociklikus aminok, olyan karcinogén vegyületek, amelyek a húsok és a halak sütése során keletkeznek. A háciák akkor keletkeznek, amikor az aminosavak, a fehérjék építő kövei és a kreatinok magas hőmérsékleten reagálnak egymásra. A kutatók 17 különböző, a húsok sütésekor keletkező háciát azonosítottak be, amelyek daganatveszélyt jelentenek. A Nemzeti Rákintézet és japán és európai kutatók is kimutatták, hogy a heterociklikus aminok a hús izom kötegei között keletkeznek a magas hőfokon való elkészítés során. Jelenleg is tanulmányokat folytatnak, hogy megbecsüljék a háciák mennyiségét egy átlagos étrendben, de jelenleg a napi maximum hácia bevitel mértéke nincs megállapítva.
2: Érdekes témák, érdekes emberek, Koktél.
3: Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Műsorajánló.
8: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
9: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Lassan-lassan véget ér a koktél, de mielőtt elköszönnék önöktől, a szennyeződéseket az ivóvízben feltétlenül meg kell, hogy beszéljük. A hólyag és a májrák okozói között szerepelhet az olyan szennyezett vízzel való érintkezés, melyben a schistozóma méhtej petéi vannak. Az olyan területen élő emberek, ahol nincs lehetőség a víz klórozására, fokozott veszélynek vannak kitéve. Kínában és Nyugat-Bengáliában magas koncentrációban találtak arzént az ivóvízben, csak úgy, mint Argentína, Ausztrália, Chile, Mexikó, Tajvan, Kína, Vietnám és az Egyesült Államok legelszigeteltebb területein. Számos régióban az ivóvíz természeténél fogva érintkezik a szennyezett, arzénban gazdag geológiai képződményekkel. A bizonyíték az arzén tüdőrákot okozó hatására vonatkozóan meggyőző. Magyarországon az ivóvíz tisztításával, klórozásával az említett veszélyeket kiküszöbölik, úgyhogy itt azért nem kell aggódnunk. De ha elmennek nyaralni valahova, tessék leellenőrizni azt a bizonyos ivóvizet. Én köszönöm az elmúlt 260 perc megtisztelő figyelmét, én Tóth Mihály Nikolett voltam, velem legközelebb egy hét múlva ugyanitt ugyanebben az időben lehet találkozni. Mindenkinek csodaszép napot kívánok, a viszont hallásra!
1: Koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
0: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
6: Szogenek, szlengek, vokerok,

És megfagyunk, ó, megfagyunk. Kezed fognám, hogy vezess,

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, mondta a tanévnyitón a köztársasági elnök. Idén is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez, tette hozzá. Úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus, a HPV elleni védőoltás, amelyet majd iskolai keretek között kapnak meg a diákok. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Hozzátette, a szülők a tanév első napjában megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláírva visszajuttatni az iskolába. A szakember kitért arra, hogy a HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. A kormányhivatal főépületének üvegfelületeit tisztító szakember zuhant le a magasból és halt meg kedden, Szegeden, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán. A kormányhivatal szegedi Rákóczi téri főépülete üvegfelületeinek tisztításával megbízott vállalkozó egyik munkavállalója halálos kimenetelő munkabalesetet szenvedett, írták. A baleset körülményeit a kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának szakemberei is vizsgálják. Az ügy részleteiről további információt csak a vizsgálat lezárását követően adnak. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak és osztozik a család fájdalmában, áll a közleményben. Jogerősen 7 év börtönbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla egy zalai férfira, mert különösen jelentős mennyiségben állított elő és értékesített amfetamin tartalmú kábítószert, közölte a bíróság. Közleményükben azt írták, a vádlott anyagi nehézségei miatt döntött úgy, hogy kábítószert fog előállítani. Az amfetamin olajat és egyéb anyagokat beszerezte, majd havonta 1,5-2 kg fogyasztásra kész anyagot állított elő egy interneten megszerzett recept alapján. A drogot csomagokba adagolta, majd azokat 800-1000 forintos grammonkénti áron értékesítette egy kábítószerfogyasztó és értékesítő férfinek. Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk, helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő.
1: Szeptember 3. napján köszöntjük Hilda nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A germán eredetű név a Hildegard, Hildegant női nevek becézése, jelentése pedig harc és harcos nő. Szeptember 3-án kívül ünnepelnek még a Hildák, április 30-án, augusztus 12-én és november 17-én is. Becézése ennek a névnek Hildácska, Hildi, Hildike és Hildus, a név jeles viselője, Gobbi, Hilda, színésznő, valamint ön, kedves Hilda. Szeptember 3-án a Hildákon kívül köszöntjük még Csobán, Hildelita, Pitus, Tirza, valamint Tíria nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió! A világon mindenhol hallható!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 3-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességekkel készültem mára. 1589-el kezdünk, szeptember 3-án megkoronázták első Richárd angol királyt Westminsterben. 1272-vel folytatjuk, szeptember 3-án királlyá koronázták IV. Kun Lászlót, akinek uralkodását az állandósuló anarchia a bárok hatalmának megerősödése jellemezte. Ugorjunk a 17. századra, 1658. szeptember 3-án Londonban 59 éves korában meghalt Oliver Cromwell, angol államférfi és hadvezér, a Szigetország Lord Protectora, azaz a köztársaság védnöke. Maradunk még a 17. században, 1667. szeptember 3-án halt meg Alonso Cano, spanyol építész, szobrász, festő, akit sokoldalúsága miatt spanyol Michelangelónak is szoktak nevezni. Folytassuk a 19. század elejével, 1813. szeptember 3-án megszületett báró Eötvös József, író, költő, reformpolitikus. Eötvös Loránd apja volt. Szép prózai munkásságának kiemelkedő darabjai a Falujegyzője és a Magyarország 1514-ben című regényei. Maradjunk még a 19. században, 1875. szeptember 3-án született Ferdinand Porsche, német autókészítő. Aztán szépen lépdeljünk a 19. század vége felé, 1898. szeptember 3-án született Sásdi Sándor, író, újságíró. Művei az Ágy nélküli ember, a Cseresznyevirág és a Szabálytalan szerelem. Ugorjunk a 20. századra, 1942. szeptember 3-án született Fodor Tamási Jászai díjas színész, rendező. Aztán lépjünk a 20. század második felére, 1957. szeptember 3-án Budapesten meghalt Heltai Jenő, író, költő. Kossuth Díjas drámaíró, költő és újságíró volt. Az operettek, bohózatok, karcolatok, novellák írásának volt a mestere, aki műveiben könnyedén alkalmazta a humoros, ironikus hangnemet, de vidám alkotásaiban is mindig ott rejlett a társadalmi bírálat, a valós emberábrázolás igénye. És végezetül 1976. szeptember 3-án a Viking 2 űrszondan leszállt a Marson, és elkészítette az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: at yourself in the mirror.
1: Üzenet a korintusiakhoz írt első levél első részéből.
2: Nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: 2026. szeptember 3-a csütörtök, Evangélium Szent Lukács könyvéből 5. fejezet 1-től 11. vers. Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tópartján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót. Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust. Elmélkedés. Péter és társai egész éjszaka dolgoztak, de nem fogtak semmit. Fáradtak, csalódottak, már mossák a halászhálót. Fáradozásuknak nincs eredménye. Ekkor lép közbe Jézus: evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. A kérés teljesen észszerűtlen. Nappal nem halásznak, ráadásul ők már próbálkoztak eredménytelenül. Péter válasza mégis csodálatos: de a te szavadra kivetem a hálót. Ez a mondat a hit egyik legmélyebb megnyilvánulása. Nem az észérvek, nem a tapasztalat, hanem Jézus szava válik döntővé. Ebben a bizalomban ott rejlik az igazi tanítványi lelkület. A bőséges halfogás nem a halászati technikának, hanem a hitnek és engedelmességnek az eredménye. Péter megérzi, kivel van dolga, és leborul Jézus előtt. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Aki találkozik Istennel, az meglátja önmaga gyengeségét is, de nem kétségbe esik, hanem megnyílik a meghívásra. Mert Jézus nem megy el, hanem új feladatot ad. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Ez is egy rólunk szóló történet. Hányszor élünk meg ürességet, eredménytelenséget, kimerültséget. Jézus akkor is odalép, és bizalomra hív: próbáld meg újra, velem. Ha engedelmeskedünk, bőséges eredményt tapasztalunk, és új hivatást is kapunk, embertársaink szolgálatát. Uram Jézus Krisztus, néha fáradt vagyok és csalódott, mint Péter. Próbálkoztam, küzdöttem, mégsem lett gyümölcse munkámnak. Te akkor odalépsz hozzám, és ezt mondod: evezz a mélyre. Uram, a te szavadra újra indulok. Adj bátorságot a próbálkozáshoz, és engedd, hogy ne csak az eredményt nézzem, hanem a veled való együttműködést. Ha megtapasztalom nagyságodat, ne zárkózzam el, hanem alázattal és örömmel válaszoljak hívásodra. Formálj engem is olyan emberré, aki másokat hozzád vezet. Uram, szeretnék én is emberhalász lenni. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobby rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
4: Hobby rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby rádió hallgatóit.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a patkány rendkívül találékony, hihetetlenül alkalmazkodó állatfaj? Szinte mindent túlél. Valószínűleg az egyetlen szőrös állat, amit egyöntetű utálat övez. Manapság nem csak hajón utaznak, hanem repülőgépen is. A Kolumbia űrsikló például egyik útja alkalmával 6 potyautas patkányt is magával szállított.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: S engedjék meg, hogy egy kicsit önző legyek önmagamhoz. A legkedvesebb ételemet hoztam el önöknek és ajánlom be. Pirított veset fogok készíteni velővel. Először elmondanám a nyersanyag mennyiségét. Sertésvese kell hozzá tisztítva körülbelül 1 kg, sertésvelő tisztítva 1,5 kg, zsír 200 g, hagyma, só, törött bors, paprika, majoránna és zöld petrezselyem. A hosszában, lapjában kettévágott veséből az inas nyálkás részeket kivágjuk, és a vesét sós vízben leforrázzuk. Ezután leöblítjük és szárazra töröljük, és kisebb szeletekre vágjuk. Ezután a hártyáitól megtisztítjuk sertésvelőt külön apróra vagdaljuk. Zsírjában a finomra vágott hagymát félig megpirítjuk és hozzátesszük a vesét. Megsózzuk, borsozzuk, majorannával és paprikával fűszerezzük, és erős tűzön pillanatok alatt puhára pirítjuk. Hozzákeverjük a sertésvelőt, utána sózunk, ízesítjük, megszórjuk petrezselyemmel, és kissé együtt pirítva azonnal forrón előmelegített tára tálaljuk. Köretként hagymás tört burgonyát vagy petrezselymes burgonyát ajánlok hozzá, hozzáillő sajlátával. Ennél az ételnél oda kell figyelni, hogy sajnos néha nem vágják ki a veserezetét, ettől az egész étel elviselhetetlenül kellemetlen veseszaga lesz. Ezt megelőzhetjük, ha gondosan kivágjuk az ereket, és utána sós vízben forrázzuk, leöblítjük, és leszárítva folytatjuk az étel elkészítését.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől.
2: Egészségedre.
7: Egészségedre.
2: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
8: Ma éjjel táncolunk, mert ez a táncolunk, a
9: egy műsor.
10: I could have spread my wings and done a thousand things.
9: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
11: Ma meg a szombat délután.
9: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Mondott a Corvin Láncról és a Corvin Lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakát. Erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett. Lemondott a Corvin Láncról és a Corvin Lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Corvin Lánc testülete továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Embertelen körülmények között élnek Salgótarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban a hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramléki fizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Salgótarjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Salzburg tartományban az augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának. Az óriási vihar, amely átvonult a régión, 10-20 cm vastag jégtakaróval borította be a tájat. A helyzet annyira extrém volt, hogy az utakra hókotrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget. Az út szélén még ma is jéghegyek tornyosulnak. Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
4: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.